természet, a szerelem, az emlékezés és a vágyakozás különböző hangulatait jeleníti meg. A zeneszerzőben a késői korszakában már nagy figyelmet fordított a kórus hangzás finomságára, a szólamok gyakran egymásból bontakoznak ki, tehát a zene nem csak egyetlen dallamot kísérő akkordokból épül fel. Hallgassuk meg ezeket a nagyon szép kórusműveket.

Brahms kórus műveit a Lengyel Rádió Lutszlavicsei kórusának előadásában hallottuk, vezényelt Maciej Tvorek. Brahms számára a természet nem pusztán háttér volt, hanem az emberi érzelmek tükre is. Most ismét Brahms dalok, illetve románcok csendülnek fel.

Brahms opusz 92-es ciklusa hangzott el, Dalok és románcok. A kompozíciók előadásához nem csak technikai tudás, hanem a szöveg iránti érzékenység is szükséges. Brahms kórus zenéjének egyik nagy ereje, hogy mindig világosan érzékelhető az emberi hang természetes éneklése. Most a cigánydalokat halljuk.

Johannes Brahms cigánydalait hallottuk, közben működött Violetta Fludat Kacsik. És ezzel ért véget a lengyel rádiókórusának hangversenye, amelyet Maciej Tvorek vezényelt. Most Brahms felfedezettjének, Dvorzsáknak muzsikája következik a Notturnóban, a Des Durslav táncot hallgatjuk meg.

Antonin Dvořák Desdúszláv táncát hallottuk. Dvořák zseniális volt, és ezt az idősebb barát, Brahms is elismerte, néha morgolódott is magában, hogy bárcsak neki is egyszer úgy eszébe jutna egy téma, amilyen természetességgel az a kollégájának kisujjából kijön. Gustav Uwe Jenner Esdur trióját halljuk.

Kedves hallgatóink, műszaki okok miatt nem a kiadott műsort sugározzuk. Előre elnézést kérek a kellemetlenségért, de bízom benne, hogy megtalálják a lelküknek való muzsikákat a kínálatunkban. Kérem, hallgassák a Notturnót.

Gustav Uwe Jenner, ez dur trióját James Campbell, Martin Hackelman és Jane Coop adta elő. Noha Brahms könnyörtelenül kritizálta Jenner kompozíciós próbálkozásait, azért segített neki és gondot fordította jólétére is. Dvorák szimfonikus költeménye következik az Aranyrokkal.

Antonín Dvořák Aranyrokka című szimfonikus költeményét játszotta a BBC skóciai zenekara. Ezt a művet Karel Jaromír Erben balladája alapján írta a cseh zeneszerző még 1896-ban. Most Matthias Weckmann, illetve Johann Philipp Krieger zenéjét halljuk.

Matthias Rickman és Johann Philipp Krieger dalait Jankó Bóv és Alex Wolf szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, 4 óra van, a következő 2 órában is a komoly zene sokszínű világából válogatunk, ismert remek művek és ritkábban hallható zenei különlegességek egyaránt felcsendülnek, ha nem tudnak aludni. Hallgassák a Notturnót.

Beethovenről mindig azt olvassuk, hogy milyen komor ember volt, pedig a gyerekkora nem így indult, annak ellenére, hogy Iszhákos apja gyakran verte és megkeserítette az életét, de a gyakorlás után a kisfiú leszaladt az udvarra, és a pajtársaival épp oly vidáman eljátszott, mint akárki más. Tehát a gyerekkorában a jókedvű kacagás, tréfa, gyermeki csí mindennapos mulatság volt, lementek a Rajna partjára színes kavicsot gyűjteni, vagy éppen homokvárat építeni. Aztán befelé fordult, és tényleg nagyon nehezen jött ki az emberekkel, és ehhez nagyban hozzájárult az apja viselkedése. Opus 70-es D-dur triója szól.

Beethoven opus 70-es D-dur trióját, a svájci zongora trió játszotta. Az E-moll hegedű verseny megalkotásánál Mendelssohn egy kiváló segítőre talált Ferdinand David személyében, aki, mint a lipcsegi Wandhaus zenekar hangversenymestere, jelentős hegedű művész volt. A koncert szólistája most Hilary Hahn

Mendelssohn E-moll hegedű versenyét Hilary Hahn és az oszlói filharmonikus zenekar adta elő Hugh Wolf vezényletével. A bemutató szólistája Ferdinand David volt, aki 2 évvel a zeneszerző halála előtt 1845-ben adta elő a csillogó versenymű szólóját. Martinunk 4 madrigája következik a Notturnóban.

Martinu négy madrigáját a dán rádió kórusa énekelte. A Duna másik partján Kis liget, Semmi sem tart örökké, és Azt hiszed, ezek a madrigálok címei. A zeneszerző apja egyébként egy szegény cipészmesterként kereste a kenyerét. Jandis Mazzelenka F-dur capricciója következik.

Ján Dizmazelenka F-dur kapricsóját a Berlini Régi Zene Akadémia muzsikusai adták elő. A Bach család tisztelte Zelenkát, Wilhelm Friedemann Bach Zelenka tanítványa lett. Egyébként sokkal jobb szerző, mint amennyire ez a köztudatban elterjedt. Domenico Scarlatti szonátáit halljuk most.

Scarlatti három szonátáját Claire Yuancsi játszotta. Domenico a portugál udvarban aratta legfényesebb sikereit, itt fejedelmi tisztelettel bántak vele, 5. János király udvarába ugyanis a legnevesebb olasz és francia zenészeket hívták meg. Most Poulenc szonátája szól Lennox Berkeley átdolgozásában.

Francis Poulenc szonátáját Sir Lennox Berkeley átdolgozásában Emmanuel Pavy és a Swiss Romance zenekar adta elő, Enrique Garcia Asensio vezényletével. Poulenc egyébként a II. Világháború alatt az ellenállási mozgalomban is érdemeket szerzett. Franjo Parács gitártriója következik.

Franyú Parac trióját, a Zágrábi Gitár trió játszotta. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma a Luka Szorkocsevics D-dur szimfóniája lesz, amit a Salzburger Hofmusik játszik Wolfgang Brunner irányításával. Én búcsúzom Önöktől, Katona Márta és Bozzai László nevében is Németh Attila kíván. Kellemes napot mindenkinek!

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A hírszerkesztő Miki a György nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Szigorítanák a nagy tavaink partjainak beépítési szabályait. Ismét kellemes őszi időnk lesz napközben. Jönnek a részletek. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítéséről is egyeztetett. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a velencei tóról szóló törvény tervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tóvízpótlással kapcsolatos szakmai fórumán. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az NKA támogatás keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett, a jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel, csak nem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre ma még csak elvétve számíthatunk. A szél északnyugaton megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Délután 23-27, este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és többfelé lehet majd eső. 6 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Charles Dutoit vezényel. 90. születésnapját ünnepli a svájci karmester, aki a világ számos zenekarának dirigense volt. Mostani válogatásunkban a Montreali Szimfonikus Zenekart irányítja, akiknek 25 éven keresztül volt zenei igazgatójuk. Charles Dutoit a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Liszt ünnepről beszélgetünk.
4: A cimbalom az Liszt életében nagyon fontos volt, ő a magyar identitás látta magában a hangszerben. Sokszor az ő virtuóz zongora dallamai meg skálái, az egy ilyen cimbalom imitáció volt az ő műveiben.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ki áll pódiumra a Solti György Nemzetközi Karmester Verseny döntőjén? A versenyzők feladata két-két mű elvezénylése a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. A versenydarabok között Verdi, Muszorszkij, Düka és Johann Strauss, valamint négy magyar szerző, Bartók, Doknányi, Kodály és Liszt művei található. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet október 9-én és 10-én 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat, így 6 óra után 6 perccel, Fellegi Lénárd a mikrofonnál, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, a zenék szerkesztője, és Erdős Béla hangmérnök nevében is mindenkinek jó reggelt és jó rádiózást kívánok. Joseph Haydn numero 7-es G-dur zongoratriójának második tételével indítjuk a mai műsorfolyamunkat. Az Oberlin trió játszik a felvételünkön, tehát David Bowlin hegedűn, Mitri Kuzov gordonkán és Hayward Song zongorán.

József Haydn G-dur zongora triójának második tételét hallottuk az Oberlin trió előadásában. Köztudott, hogy Johannes Brahms az akadémiai ünnepi nyitányát díszdoktori javatására komponálta felkérésre, több népszerű diákdalt, illetve német hazafias dalt is felhasznált, de a címe sokáig tanakodott. Egyik levelében Janicsár nyitánynak nevezte a darabot, a törökös zenékre utalva, de volt, hogy viccesen azt mondta róla, diákdalok nagyon vidám egyveleke, szuppé modorában. Az akadémiai ünnepi nyitányt most a Budapesti Fesztivál zenekarral Fischer Iván előadásában hallgatjuk meg.

A Budapesti Fesztivál zenekarral Fischer Iván vezényletével hallhatták Johannes Brahms akadémiai ünnepi nyitányát. Antonio Vivaldi meg annyi koncertójából a 418-as jegyzékszámhoz, azaz Ámol Gordonka versenyből a második és a harmadik tétel következik. Egy lassú és egy gyors tételt hallunk Misha Majszki szólójával az Orpheus Kamara zenekar előadásában.

Antonio Vivaldi 418-as jegyzékszámú Ámol Gordonka versenyének második és harmadik tételét hallottuk az Orpheus Kamara zenekarral és Misha Majszki szólójával. A késő reneszánsz nagy kvártettjének Palestrina Lassus, Bird és Victoria egyike volt William Bird. Már a kortársai is felismerték a nagyságát. Father of Music így emlegették. Nagyon sok egyházi művet köszönhetünk neki, több kötetnyit írt ezekből, de vokális és hangszeres műveket is komponált. A Fitzwilliam Suite-jéből az első tétellel folytatjuk műsorunkat, a Canadian Brass játsza.

0: William Burt Fitzwilliam szvitjéből szólt az első tétel a Canadian Brass előadásában. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Franz Schubert zongoradarab következik, a zeneszerző halála után kiadott Ádúr szonátából a szkercót idézzük Mauricio Pollini előadásában.

Maurizio Pollini zongorajátékával hallottuk Franz Schubert Ádor szonátájának harmadik tételét. Egy a korábban igen sikeres, de már a ritkán játszott operából szól a nyitány, amit viszont hangversenytermekben azért hallani zenekaroktól is rádióműsor szignálként vagy tévésorozatokban is idéznek. Emil Fareznicek osztrák zeneszerző volt, egyszerű történetet vázol a Donna Diana című operája, idézem, Barcelona kormányzójának gyönyörű lányáról szól a történet, aki minden udvarlóját visszautasítja, egy találékony kérő azonban fordít a helyzeten, úgy tesz, mintha nem érdekelné a hölgy, és végül éppen ő nyeri el a szívét. Hallgassuk a Göteborgi Szimfonikus Zenekarral a kezdő taktusokat Németh Ervi vezényletével.

Emil Foreznicek Donna Diana című operájának nyitányát hallottuk. A Neues Deutsches Theaterben volt Prágában az opera bemutatója. A Göteborgi Szimfonikus Zenekart Némely Ervi vezényelte. Virtuóz csellista volt a következő muzsika szerzője, aki csodálta a József Haydn munkásságát, 100-hoz közelít vonós négyeseinek száma, de emellett 30 szimfóniát is írt, mivel a két gordonkával játszó vonós ötös és a zongora ötös feltalálójának számít Luigi Boccherini, most az Opus 43-as numero 2-es D-dur vonós ötösének első tételét a kiegészített Vembrő vonós négyessel hallgatjuk meg.

Luigi Boccherini D-dur vonós ötösének első tételét a kiegészített Vembről vonós négyessel hallottuk. Volt már szó a mai nap sikeres opera bemutatóról, most egy balettből következik részlet, ami a bemutatón tulajdonképpen megbukott, de hát a világ egyik legtöbbet játszó darabja. Például Tchaikovsky Hattyúk tavájából a keringő következik az első felvonásból. A bécsi filharmonikusokat Gustavo Dudamel vezényli.

talán mondanom sem kell, hogy Piotr Csajkovszki volt a szerző, Hattyúk tavából szólt, a keringő az első felvonásból, a bécsi filharmonikusokkal, Gustavo Dudamel vezényletével. 6 óra 56 perc, még két Johann Sebastian Bach kompozíció tételt meghallgatunk az óra végéig. Az 1006-os BWV számú E-dur partitából a Burré és a Jig következik Csáki András előadásában.

0: Johann Sebastian Bach 1006-os BWV számú E-dur partitájának Bur és Dzsik tételét hallottuk Csáky András előadásában.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először néhány mondatban. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorításáról szóló törvényjavaslatot. Dróntámadás ért egy orosz tartályhajót. Napos fátyol felhős idő lesz. Jönnek a részletek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Ha visszaélés gyanúja merül fel, a hivatal adóellenőrzés indít, bűncselekményre utaló jel esetén pedig az illetékes hatóságok nyomozást indítanak az ügyben. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó part menti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. A szükséges törvénymódosításokat a tervek szerint még az idén benyújtják. A Magyar Olimpiai Bizottság azt kéri a fővárosi közfejlesztések tanácsától, hogy tárgyalja meg olimpia rendezési koncepció javaslatát. A MOB emlékeztet, 2 éve a főpolgármesterrel együtt jelentették be, hogy Budapest részt vesz a 2036-os olimpiai helyszínválasztást megelőző úgynevezett tájékozódási folyamatban. Hazánkon kívül India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is érdeklődik a rendezés iránt. A helyszínről 2029-ben döntenek. 30 alkotó műveit mutatja be a Magyar Művészeti Akadémia az idei Art Market Budapesten. A Nexus című tárlaton festmények, grafikák, kísérleti alkotások, szobrok és installációk is láthatók. A Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásárt október 15-e és 18-a között rendezik meg az MTK Sportparkban. Az eseményre csaknem 30 országból mintegy 100 kiállító érkezik. Végül az időjárásról. Napos fátyol felhős idő lesz, esőre ma még csak elvétve számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkül, Sopron környékén megerősödik. A hőmérséklet napközben 23-27, este 6-8 fok között alakul. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és többfelé lehet majd eső.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A MÜPA-ban a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével, Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itthon nincs munkám.
6: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
4: A Cinefest közönség díjas filmje.
7: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
8: Azt már nem fogod.
4: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
9: Mami táncolunk?
4: Mami Blue. A mozikban.
10: 3 koncert, 3 kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Agustin Hadelich hegedül és Francesco Piemontesi zongorázik. A Grammy-díjas német-amerikai hegedű és a svájci-olasz zongoraművész tavaly februárban adott nagy sikerű közös kamarakoncertet a Zeneakadémián, ahol francia művek és különleges átiratok adták közös estjük gerincét. Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
8: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Solti György, nemzetközi karmesterverseny. Élőben a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből október 9-én és 10-én 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, a zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Ha az aktuális óránk első felét nézem, akkor számíthatnak szerenádra és opera részletekre is. Az óra derekán koncertet is ajánlunk majd a figyelmükbe, de elsőként Ludwig van Beethoven második szimfóniájának utolsó tételét halljuk. A londoni Régi Zene Akadémia zenekara muzsikusai játszanak.

Ludwig van Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával. Egy perc múlva lesz 4:48, József Szuk, Ádúr szerenádja következik most, Várdai István Gordon Kán, Julian Kentan pedig zongorán játszik.

József Szuk muzsikáját hallottuk, az Opus 3-as numero 2-es A-dur szerenádot Várda István Gordon Kán Zsülyen Kenten zongorán játszotta. Hétfő délután évforduló szolgáltatta az alapot a játékhoz. Csak azért elevenítem fel, mert egy mű egy ismert részletek következik. Christoph Willibald Gluck, Orpheus és Euridikéjének ősbemutatója 1762. október 5-én volt a bécsi Burgtheaterben. Most a Boldog Lelkek tánca hallható Jean-Pierre Rampal fuvola játékával és a Placido Domingo vezette Royal Philharmonicus zenekarral.

Krisztóf Willibald Gluck Orfeusz és Euridikéjéből hallottuk a második felvonásból a Boldog Lelkek táncát, Jean-Pierre Rampal fuvola játékával és a Royal Philharmonikus zenekar előadásában Placido Domingo vezényletével. 6 perc múlva lesz 7:30, még maradunk az operáknál. Georges Bizet Carmen szvittjéből, a szvitt változatból a Csempész induló hangzik el, a Leopold Stokowski vezette angol nemzeti filharmonikus zenekar felvétele forog.

0: Georges Bizet Carmennyéből, a Svit változatból a Csempész induló hangzott el, ez a hetedik tétel. Az angol nemzeti filharmonikus zenekart Leopold Stokowski vezényelte. Egy perc múlva lesz 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Eseményre szeretném felhívni a figyelmüket a folytatásban. Ma este 19:30 kezdettel ad hangversenyt a Japán Bach Kollégium a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a MÜPA-ban. A világhírű régi zenei együttes Johann Sebastian Bach mind a 6 brandenburgi koncertóját előadja. Vezényel Suzuki Masato, aki az együttest 1990-ben megalapító legendás Bach interpretátor Suzuki Masaki fia. Suzuki Masatót ott már Dávid kérdezte.
2: Bach's cycle of the 6 Brandenburg Concertos is a beautiful collection that presents a...
3: Bach 6 koncertóból álló brandenburgi ciklus egy gyönyörű csokor, mely szép próbatételt jelent bármely barokk együttesnek. A Japán Bach Kollégium világszerte specialistának számít, de nincs könnyű hangverseny, hogy úgy mondjam. Hogy érzi, mire kell a leginkább figyelnie önnek és együttesének a brandenburgi versenyek előadásakor?
4: Well, that's true. There is no easy concert, but on the other hand, it's a pure pleasure to play these 6 concerti in one concert.
5: Valóban nincs könnyű koncert, ugyanakkor hatalmas öröm egyetlen hangversenyen eljátszani ezt a 6 versenyművet. A brandenburgi versenyek ugyanis nagyon különböznek egymástól, mind a zenei stílusukat, mind a hangszer összeállításukat tekintve. Ezért elsősorban arra kell figyelnünk, hogy a lehető legjobban megmutassuk az egyes darabok sajátos karakterét és hangzását. Különösen izgalmasak a különböző hangszerek közötti kapcsolatok és az egyensúly megteremtése. A második koncertóban például 4 egészen különböző szóló hangszer találkozik. A blokkflőte, a trombita és a többi hangszer szólamát úgy kell összehangolnunk, hogy egyik se kerüljön indokolatlanul előtérbe. Emellett nagyon fontos a kontrapunktikus szólamok tisztasága és értelme is. Mind a 6 versenyű más perspektívát és másfajta figyelmet igényel, nekünk pedig az a feladatunk, hogy mindegyikben teljes egészében megmutassuk Bach zenei gondolatait.
2: There is no question that Bach holds a special place in your personal musical world, and of course in the history.
3: Nem is kérdés, az ön számára kiemelt helyen szerepel Bach a zenetörténetben. De mik azok az apróságok, részletek, amelyekre felcsillan a szeme, ha a brandenburgi versenyekre gondol?
4: The Bach's music is always full of surprise, and even though you have played like many, many times.
5: Bach zenéje mindig tele van meglepetésekkel. Még akkor is, ha egy művet nagyon sokszor játszottunk, újra és újra találunk benne olyan részeket, amelyek korábban talán elkerülték a figyelmünket. Különösen igaz ez olyan jól ismert darabokra, mint az 5. brandenburgi verseny. Bach elképesztő módon építi fel ezeket a műveket. Egy-egy zenei gondolat később más hangszerelésben, más textúrában vagy más összefüggésben tér vissza. Az 5. versenymű elején például a fuvola és a hegedű ereszkedő dallamára egy másik hangszer válaszol, majd hasonló zenei ötlet bukkan fel később a híres kadenciában is. Az ilyen összefüggések olyanok, mintha Bach titkos kódokat rejtett volna el a partitúrában. Ezek felfedezése az egyik legnagyobb öröm számomra, ezért lehet Bach zenéjét újra és újra eljátszani, és ezért izgalmas minden új előadás is.
2: How do you see that? Has the perception of European classical music among Japanese audiences changed significantly?
3: Hogy látja? Sokat változott az európai klasszikus zene megítélése a japán közönség körében az elmúlt évtizedekben? Ha igen, ez nagyban a Japán Bach Kollégium együttesének köszönhető?
4: Well, it is so that so-called classical music was already perceived in Japan from 19th century or even at...
5: A klasszikus zene már a 19. században jelen volt Japánban, sőt kisebb léptékben már korábban is eljutott az országba. Az 1980-as évektől azonban jelentősen megerősödött a régi zene iránti érdeklődés és annak elfogadottsága. Ebben természetesen szerepet játszott a japán Bach kollégium tevékenysége is, de legalább ilyen fontos volt azoknak a japán muzsikusoknak a munkája, akik Európában vagy Amerikában tanulmányozták a historikus előadásmódot, majd hazatérve ezt a tudást tovább is adták. Ma már úgy érzem, hogy a kulturális különbségek sem jelentenek akadályt, a japán közönség egyszerűen élvezi, és nagyra értékeli ennek a zenének a szépségét és minőségét. A Bach koncerteken gyakran megtelnek a hangversenytermek. Ez különösen lenyűgöző annak fényében, hogy a közönség és a zene nyelve természetesen különbözik egymástól, mégis közvetlen kapcsolat alakul ki a hallgatók és Bach zenéje között.
0: Suzuki Masato hangját hallottuk, ott már Dávid kérdezte, most pedig ő játszik csembalon, mármint Masato, és a japán Bach kollégium felvételén következzen Johann Sebastian Bach kompozíció, az 1054-es BWV fokszámú D-dur billentyűs verseny harmadik tétele.

japán Bach kollégium játszott, illetve Suzuki Masato csembalón, akivel terveink szerint a közeljövőben portréműsort is sugárzunk majd. Johann Sebastian Bach 1054-es BWV számú D-dur billentyűs versenyének harmadik tételét hallottuk az említett művészek előadásában. Joseph Leopold Eibler opuszhatos numero 2-es A-dur kvintettjéből következzen az utolsó tétel az Erdődi Kamarazenekar tagjaival.

Könnyed kamara muzsika szólt, József Leopold Eibler volt a szerző. Az Opus 6-os numero 2-es A-dur kvintettjének negyedik tételét hallottuk az Erdődi Kamara zenekar tagjaival. Vissza a színpadi stílushoz, Igor Stravinsky Petruskájából a címszereplő tánca következik, Ricardo Muti a Philadelphiai Szimfonikus zenekart vezényli a felvételen.

Igor Stravinsky Petruskájából szólt a részlet, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Ricardo Muti vezényelte. Antonin Dvorák Keringők című alkotásából következik az ötödik, gyors zongora muzsikát hallunk, Radoslav Kvapil az előadó.

Antonin Dvorák volt a szerző, elhangzott Keringők, és az ötödik tétel. Radoslav Kapil játszott zongorán. Wolfgang Amadeus Mozart 412-es köhögjegyzékszámú D-dur körtversenyének első tétele következik a műsorrendben. Tarjáni Ferenc szólójával halljuk a Győri Filharmonikus Zenekar felvételét, Sándor János a karmester.

Tarjáni Ferenc volt a szólista, a Győri Filharmonikus zenekart Sándor János vezényelte, Mozart 412-es körjegyzékszámú D-dur kürt versenyének első tétele után következzen Edvard Grieg Holberg szvittjéből a Gavotte.

0: Az oszlói filharmonikus zenekarra Maris Janssons vezényletével szólt Grieg Holberg szvittjéből a Gavott. Kedves hallgatóink, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A víz megtartás a kormány egyik legfontosabb feladata. Ismét összecsaptak a diákok és a rendőrök Franciaországban. Napos, fátyol felhős idő lesz. A víz megtartás lesz a legfontosabb feladata a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni. Hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a jövőben szigorúbb szabályozást tervez az akkumulátorgyárak esetében. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógépen kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Kigyulladt a Kistarcsa és Csömör közötti szeméttelep. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosi tűzoltók mellett a gödöllői, csömöri és fóti egységek is oltják a lángokat. Tovább folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A megmozdulásokon a szervezők szerint 450 ezeren, a belügyminisztérium szerint csaknem 260 ezeren vettek részt. A vidéki tüntetések nagy része békésen zajlott, Párizsban azonban többen összecsaptak a rendőrökkel. Az Iránnal vívott háború befejezésének feltétele a teheráni urándúsítási kapacitás jelentős csökkentése, jelentette ki az amerikai elnök. J.D. Vance hangsúlyozta, ha a perzsa állam valóban nem törekszik atomfegyverre, nincs szüksége nagy tisztaságú uránra. Donald Trump amerikai elnök tegnap arról beszélt, tárgyalnak az iráni vezetőkkel, de valójában senki sem tudja, hogy az elnök és a külügyminiszter mekkora befolyással bír a hatalomban. Közvetlenül az alkotmányos határidő lejárta előtt választotta meg Koszovó új elnökévé a prisztinai parlament Justina Sirokapulát. A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban kötött politikai kompromisszumával sikerült elkerülni az újabb előrehozott választást. Az államfő megválasztásának feltételeként a törvényhozás módosította a hágai különleges bíróságról szóló jogszabályt, amely 15 évben korlátozta a kiszabható szabadságvesztést. A törvénymódosítást azután kezdeményezték, hogy a hágai bíróság szeptemberben háborús bűncselekmények miatt 25 év szabadságvesztésre ítélte Hashim Thaçi volt koszovói elnököt és társait. Végül az időjárásról: napos, fátyol felhős idő lesz, esőre sehol sem számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkül, Sopron környékén megerősödik, a hőmérséklet napközben 23-27, késő este 6 és 8 fok között alakul, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy ház és rengeteg titok.
4: Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban. Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Liszt ünnepről beszélgetünk.
5: A cimbalom az Liszt életében nagyon fontos volt, ő a magyar identitást látta magában a hangszerben. Sokszor az ő virtuóz zongora dallamai meg skálái, az egy ilyen cimbalom imitáció volt az ő műveiben.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában a 100 éve született John Coltrane szerzeményeit játsszák magyar muzsikusok. Nehéz felsorolni, hányan követik az amerikai jazz szaxofonos példáját. Most a hazaiak közül megszólal többek között Dress Mihály, Dés László, Borbély Miklós, Makovics Dénes, Németh János és Tóth Viktor. Old Edge Jazz. John Coltrane 100. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Ki áll pódiumra a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny döntőjén? A versenyzők feladata két-két mű elvezénylése a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. A versenydarabok között Verdi, Muszorszki, Düka és Johann Strauss, valamint négy magyar szerző, Bartók, Doknányi, Kodály és Liszt művei található. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet október 9-én és 10-én 19 órakor a Bartók Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc perccel múlt 8 óra.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol.
7: Tuba Zoltán vagyok, Szadáról. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Jó reggelt kívánok. Nem is emlékszem, játszottunk már együtt, de azt nem tudom, hogy mondtál, hogy honnan telefonál, úgyhogy köszönöm szépen.
7: Igen, szoktam mondani, akkor is, amikor nem itt vagyunk, hanem úton vagyunk, valahol nyaralunk, akkor is mindig mondom, hogy éppen hol vagyunk.
0: Köszönöm, tehát vidéki versenyzővel beszélgetek. Koncertjegyet nyerhet, hogyha három kérdésre tudja a választ. Remélem, hogy az október 21-i dátum az jó lesz önnek. A Mátyás templomban 20 órától kezdődik egy különleges koncert. Johann Sebastian Bach, Karosi Bálint, Szent Márk Passió hangzik el. A Magyar Rádió együtteseit Karosi Bálint vezényli. És van egy CD-nk is, hogyha a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, Jacek Kapszilk vezényel, és a Royal Philharmonic Orchestra Rodrigo műveket játszik az ő vezetésével.
7: Nézzük, fantasztikusan hangzik.
0: Bízom benne, hogy mind a két változatot meg fogja nyerni. A mai játék során a vonós hangszerek művészei a főszerep. Minden felvételt olyan előadó tolmácsolásában hallunk majd, aki ezen a napon látta meg a napvilágot. Az első felvételen az 1912-ben született Tátrai Vilmos hegedű művész irányítja a hangversenymesterként a Magyar Kamarazenekart. A kérdés, hogy vajon mit játszanak?

0: Azt hiszem, hogy a szerzőt, de még talán a mű címét is meg fogja tudni mondani.
1: József Hajna szerző, és a napszakszimfóniák közül a numero 6-os a reggel szimfónia első tételéből hallottunk a részletet.
0: Tökéletes a válasz, hozzátennem sem kell. Gratulálok! Gordonka játék következik. Ma ünnepli születésnapját a párizsi születésű cellóművész Jójóma. Eredetileg négykezes zongora darab volt az a Dvorzsák mű, amelyet a szerző később átdolgozott gordonkárai zenekarra. Ebből következik most részlet a kérdés, minek a csendje szerepel a címben? Erdő, éjszaka vagy kvantum?

0: Még sokáig hallgatnám ezt a gyönyörű cselló hangot. Nem tudom, hogy a Petunia hangszerén játszott-e, mert több hangszere is van Jojo Ma-nak, ez egy Montagnat cselló, de nem erről szól a kérdés, hogy minek a címe, vagy minek a csendje szerepel a címben, így szólt a kérdés, és adtam három lehetőséget, vajon erdő, éjszaka, vagy kvantum?
1: Hát ez az a fajta csend, amit én is nagyon szeretek, ez az erdő csendje.
0: Helyes a válasz. Itt a Quantumon azért én is mosolyogtam, mert van egy ilyen című film, vélhetőleg szerkesztünk, ezért írta ide csak viccből. Gratulálok, a második kérdése is helyesen válaszolt. Jojo Ma egyébként zenészszülők gyermeke, édesanyja énekesnő, édesapja pedig karmester és zeneszerző volt. Folytassuk a következő kérdéssel. Ismét egy hegedűs következik. Ma ünnepli születésnapját a finn hegedűművész Pekka Kuusisto. A tanára a magyar Szilvai Géza volt, és a következő felvételén is magyar előadókkal, Kelemen Barnabással, Kokas Katalinnal, Homoki Gáborral és Kokas Dórával játszik együtt. Német mester vonós hatosát halljuk, a hatodik művész Nikolás Alstedt. A következő kérdés csak az, hogy ki a zeneszerző?

0: Ezt a G-dur vonós hatost és ennek tételeit én úgy emlékszem, hogy nem olyan sokat konferálom, úgyhogy megkérdezem, hogy van-e tippje, hogy ki a szerző?
1: A Johannes Brahms.
0: Igen, helyes. Örülök, bravo. Ez azt jelenti, hogy Tuba Zoltán az első három kérdésre helyesen válaszolt, tehát október 21-ére a Mátyás templomba már biztosan el tud menni, és akkor nézzük ezt a Royal Philharmonic Orchestra Rodrigo Műves CD-t, hogy ezt is megnyerje. A negyedik felvétel némileg kakukk tojás, ugyanis az évfordulós művész, aki közreműködik rajta, nem csellistaként, hanem karmesterként szerepel. 1898-ban ezen a napon született Chicagóban Alfred Wallenstein, és pályája kezdetén a Chicagói Szimfonikus Zenekar csellistája volt. Olyan kiváló művész, hogy versenyműveket is dedikáltak neki. Később Toscanini javaslatára kezdett vezényelni, és lett sikeres karmester. Az utolsó kérdés, mit vezényel Wallenstein a felvételen?

0: Ez viszont nagyon ismert muzsika. Mit hallottunk?
1: Igen, Smetana Moldva című szimfonikus költeményét.
0: A Hazám ciklusból helyes a válasz, a Los Angeles-i Filharmonikus zenekart vezényelte Alfred Wallenstein. Gratulálok Tuba Zoltánnak, mind a négy kérdésre fölényesen, helyesen válaszolt. Köszönöm szépen a játékot.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Hallgatóinkat is biztatom arra, hogy jelentkezzenek a Kinyerma című játékra. Tradíció, hogy mikor van, illetve természetesen mindig egyeztetünk, hogy ki mikor tud adásba kerülni. Jacques Offenbach kék szakájából következik a nyitány, a Müncheni rádiózenekarát Ulf Schirmer vezényli.

Jacques Offenbach volt a szerző, és a Kék szakállból a nyitányt hallottuk, Ulf Schirmer vezényelt a müncheni rádiózenekarát. 5 perc múlva lesz 8:30, ami azt jelenti, hogy egy zongora muzsikára még biztos, hogy van időnk, és közlekedéssel kapcsolatban azt írja a BKK, hogy a Pesti úton, a Csabai út közelében baleset nehezíti a közlekedést, és gyorsan nézem, hogy az útinform szerint van-e változás. Ez már nem érdekes, úgyhogy hála Istennek nem kell mondanom. Robert Folkman, Opus 8-as Nocturne-jét Prunyi Ilona előadásában hallgatjuk meg.

0: Prunyi Ilona művésznő előadásában hallottuk Robert Folkman opusz 8-as nocturnjét. Másodpercek múlva 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához. Van 3 páros belépőnk. Mondom is, hogy mire lehet jegyet nyerni. Október 10-én, azaz most szombaton 11 órától a Bartók Béla emlékházban lesz egy esemény. 4 főre szóló családi jegyet lehet nyerni elsőként. 2 út van előttem, mesejáték Bartók Béla 2 szólamú kórusaira. A koncepció Annus Réka és Zámoi Eszter nevéhez köthető. Mese arról, hogy hogyan tanuljunk megbecsülni azt, ami már a miénk. Legyen ez barátság, szerelem vagy kultúra. A rendező irányítás Nyári Ádámhoz köthető, Annus Réka énekel, Zámoi Eszter szintén, és a szövegkönyv Babos Karolina nevét dicséri. Október 12-én hétfőn a Szent István Bazilikában is lesz koncert, méghozzá az első Stefanus Nemzetközi Orgona Fesztivál egyik eseménye, Kővári Péter estje, a Lélek Fohásza címmel. Ugye ez az Orgona Fesztivál egy közös álomból született, abból a vágyból, hogy a Szent István Bazilika monumentális tere és a megújult Angster Orgona több mint 6000 sípjának hangja olyan esteket teremtsen, ahol a zene túlmutat önmagán. És október 17-ére szombatra is van jegyünk a Turai Ida Színházba, 15 órakor kezdődik délután az esemény. Bernard Slade jövőre veled ugyanitt, romantikus vígjáték a két felvonásban látható, a szereplők Szabó Erika és Mészáros András, a rendező Radó Döniz. A 0630-30-30-160-ra írhatnak SMS-t, és a muzsikálóreggel@radio.hu-ra e-mailtet a Bartók Béla emlékházba, a Szent István Bazilikába és a Turai Ida Színházba lehet jegyet nyerni. Kérem szépen, hogy ezt is jelöljék majd válaszuk mellett, mármint, hogy melyikre pályáznak. Évforduló alapján választottam mai zenét. A londoni filharmonikus zenekar első koncertjét a Queen's Hall-ban, Sir Thomas Beecham vezényletével 1932-ben október 7-én adta. Bemutatkozó koncertjükön a közönség a székeken állva tapsolt, a kritikusok is szuperlatívuszokban írtak az eseményről. Az előadásukban elsőként a koncertjükön játszott művet idézzük most, bár nem az együttes előadásában, a szerzőt kell megírniuk.

A londoni filharmonikus zenekar első koncertjén, első zeneműként Hector Berlioz római karnevál nyitányát játszotta, tehát Berlioz volt a keresett szerző. A filharmonia zenekar játszott az iménti felvételünkön Herbert von Karajan vezetésével. Mácsai András, Angyalit Zsuzsa és Hajducki Júlia a nyertesünk. Gratulálok nekik és mindazoknak, akik helyesen Berlioz nevét tüntették fel válaszukban. Újra kamaramuzsika következik. Franz Schubert pisztrángötöséből szóljon a második tétel. Rudolf Serkin zongorán, Jaime Loredo hegedűn, Philip Nagel brácsán, Leslie Parnas gordonkán, Gilles Livány pedig nagybőgőn játszik.

Rudolf Serkin, Jaime Loredo, Philip Négele, Leslie Parnas és Julius Levine előadásában sugároztuk Franz Schubert Pisztráng ötösének második tételét. Közlekedéssel kapcsolatban az a hír érkezett, hogy az Erzsébet hídon Budára a Pesti hídfő után egy baleset nehezíti a közlekedést, torlódás alakult ki a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon, írja a BKK, és az M3-as autópályán a Vásáros-Namény fele vezető oldalon 95-ös kilométernél egy teherautó személyautóval ütközött, több mint 3 kilométeres a torlódás. Szergej Rachmaninov Démon szkercója következik most, az orosz nemzeti zenekart Evgenij Svetlanov vezényli.

Az orosz nemzeti zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényelte, Szergej Rachmaninov D-moll szkercója szólt az iménti 5 percben. Operaszerző volt Vincenzo Bellini, a Belcanto mestere, állítólag 18 hónaposan már áriát énekelt, 3 évesen partitúrát írt, mindez csak érdekességkebb jegyzem meg. Az Ez-dur oboa versenyének második tételét halljuk az utolsó zeneműként François Lulő szólójával.

0: Franz Hallelő szólójával hallottuk Vincenzo Bellini Esz-dur oboa versenyének második tételét a Müncheni Kamarazenekar felvételén. Köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Viszont hallásra!
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Szigorúbb szabályozást tervez a kormány az akkumulátorgyáraknál. Nőtt az infláció szeptemberben, napos fátyol felhős idő lesz. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a jövőben szigorúbb szabályozást tervez az akkumulátorgyárak esetében. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/h járhatnak a vonatok Vámosgyörg és Gyöngyös-Halász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom. A felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/h sebességre kényszerítő pályahibák. Ma van a Hamas Izrael elleni terror támadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terror támadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indított az övezetet uraló Hamas ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. A felmérések szerint az izraeliek negyede azóta is poszttraumás tünetektől szenved a konfliktus következtében. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Prilukiban egy többszintes lakóházat ért találat, halálos áldozatok és sebesültek is vannak. Meghalt Pintér Dezső újságíró, a Magyar Rádió egykori munkatársa, 1977-től 20 éven át vezette a Kossuth Rádió reggeli műsorát, a 90-es évek közepétől részt vett a TV2 alapításának előkészítésében, majd a kereskedelmi csatorna első elnökeként dolgozott 2004-ig. Pintér Dezső 77 éves volt. Napos fátyol felhős idő lesz, esőre sehol sem számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkül, délután 23-27, este 6-8 fok várható, 9 óra 4 perc van.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint, a Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
5: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Augustin Hadelich hegedül, és Francesco Piemontesi zongorázik. A Grammy-díjas német-amerikai hegedű és a svájci olasz zongoraművész tavaly februárban adott nagy sikerű közös kamarakoncertet a Zeneakadémián, ahol francia művek és különleges átiratok adták közös estjük gerincét. Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután két évfordulóra is felhívjuk a figyelmet. Először az 55. születésnapját ünneplő kétszeres Grammy-díjas orosz zongora művész Jevgenyi Kiszin archív Vigadó Béli estjét elevenítjük fel. Majd Anton Bruckner műveit játssza a Linci Bruckner zenekar a 83-as zeneakadémiai felvételen. Ezzel emlékezünk a zeneszerző halálának 130. évfordulójára. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Hallgassuk Borodyin zenéjét nyitányként, az Igor Herceg második felvonásából szól a Polovec táncok, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Daniel Barenboim vezényli.

Szent Borodin Igor Herceg című operájának második felvonásából hallottuk a Polovec táncokat, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Daniel Barenboim vezényelte. Giuseppe Tartini következik most, akinek életművében két gordonka versenyt találunk, ezek maradtak fenn, és mindkettő különleges érték, hiszen a kéziratok is megvannak. Az viszont nem feltétlen egyértelmű, hogy vajon a cselló volt-e a szóló hangszer. Az inspirációt Antonio Vandini adhatta, aki Tartini jó barátja volt, és emellett kiváló csellóművész, de a források szerint akár brácsán vagy violettán is játszott. Ez utóbbi nem is csak egy hangszer, hanem egy 16. századi gyűjtőfogalom, amelyet a hegedűhöz hasonló instrumentumokra használtak, és gyakran háromhúros hangszerek is szerepeltek ebben a violetta leírásban. Vandini esetében ezek közül a brácsa lehetett az, amelyet szóló darabokhoz használt, a csellót pedig valószínűleg inkább kíséretként alkalmazta. És erre utal az is, hogy a Tartinihoz kapcsolódó kéziratokban és nyomtatványokban használt terminológiában is, ahol a valóban brácsán játszott zenekari szólamot soha nem csak brácsának nevezik, hanem szinte mindig violetta vagy alto violaként, amíg a csellószólamot violoncellóként jelzik, tehát teljesen egyértelműen, hogy mikor melyik hangszerre gondolnak. Tartini cselló versenyei közül a D-dur darab kéziratára egy bizonyos Giulio Meneghini, Tartini tanítványa, rá is írta, hogy concerto for viola. Na hát akkor legalábbis az angol fordításban, tehát hogy violára írt versenymű. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy végül is melyik hangszerre gondolhatott Tartini. És a kutatók arra jutottak, hogy a két versenyművet valószínűleg nem brácsára, vagy a ma használt szabványos barokk csellóra írta a zeneszerző, hanem egy kis négy vagy öt húros csellóra, és ezt a hangszert nevezhette Tartini violának. Nem biztos, hogy mások is így nevezték, ő igen. Úgyhogy végül is a csellóhoz állnak a legközelebb ezek a versenyművek, de mégsem a barokk csellóként ismert hangszerről lehetett szó. Most viszont hallgassunk modern csellót, mert Mstislav Rostropovics azon játszik, Giuseppe Tartini A-dur gordonka versenyének első tétele szól, Rostropovics mellett a Collegium Musicum Zürich játszik, Paul Zacher vezényel.

Ha már amúgy is a hangszerekről volt szó, és ilyen gyönyörűen szól Mstislav Rostropovics csellója, gyorsan megnéztem, hogy milyen hangszerek voltak a kiváló művész birtokában, és volt egy 1783-ban épített Storioni csellója, amelyet nagyon-nagyon szeretett a művész, de aztán 1974 körül, amikor elhagyta a Szovjetuniót, akkor átállt egy Stradivari hangszerre, ez 1711-ben épített cselló volt, és a európai, tehát a nyugat-európai életében készült felvételeket már leginkább ezen a hangszeren játszotta. De aztán volt egy 1684-es másik Stradivarius is a birtokában, és egy 1783-ban épített Guadagnini csellója is. Úgyhogy nagy valószínűséggel, miután a Collegium Musicum Zürich játszott ezen a felvételen, és Paul Zacher vezényelt, 1978-ban készült ez a lemez, és 74-ben hagyta el a Szovjetuniót a művész, valószínűleg az 1711-es Duport Stradivarius hangját hallottuk. És Giuseppe Tartini Ádur Gordonka versenyének első tételét játszotta Mstislav Rostropovics. Most Cifra György zongorázik, előadásában Beethoven C-moll patetik szonátájának harmadik tételét halljuk.

0: Beethoven opus 13-as C-moll patetik szonátájának harmadik tételét Cifra György játszotta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy perccel múlt 9:30, következzék most Mozart zenéje. A Figaro házassága negyedik felvonásából hallgatjuk Susanna áriáját. Lucia Pop énekel, a londoni filharmonikusokat Solti György vezényli.

Susanna áriája szólt Mozart Figaro házassága című operájának negyedik felvonásából. Lucia Popp énekelt, a londoni filharmonikusokat Solti György vezényelte. A romantikus hegedű repertoár egyik legszebb darabjának részlete következik, és ebben az esetben is Joachim Józsefnek köszönhető, hogy igazán sikeres lett a darab. Max Bruch ugyanis az 1866-ban bemutatott művét az előadás után visszavonta, és Joachimtól kért segítséget az átdolgozáshoz. Ezt az új változatot aztán valóban Joachim József mutatta be 1868. január 7-én Brémában. Több oka volt annak, hogy a zeneszerző újra gondolkodni kezdett a hegedű versenyen. Egyrészt ő maga bizonytalan volt, nem érezte elég jónak a darabot. Joachimot pedig rögtön az első verzió bemutatója után megkérdezte, aki azonnal adott is néhány ötletet, hogyan kellene újra gondolni a szóló hegedű szólamát. De az is Joachimnak köszönhető, hogy a mű versenymű maradt, mert Bruch úgy érezte, ez csak egy fantázia. Joachim volt az, aki meggyőzte, hogy a tételek mindegyikében pontosan elegendő zenei fejlődés van ahhoz, hogy igenis versenyműnek tekinthető legyen ez a zene. Így lett aztán Joachimnak köszönhetően a romantikus hegedű irodalom egyik legnépszerűbb darabja, Max Bruch G-moll hegedű versenye, amelyből az első tételt hallgatjuk most. Shlomo Mintz és a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik, Claudio Abbado vezényel.

És aztán jön a lassú rész. Max Bruch opus 26-os G-moll hegedű versenyének első tételét hallottuk. Shlomo Mintz játszotta a szólót, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Claudio Abbado vezényelte. Információ mindazoknak, akik szeretik a Zenebeszéd sorozatot, mert október 10-én szombaton, tehát ezen a héten szombaton délután 3 órakor ismét lesz egy zenebeszéd, csak ezt nem volt időnk időben meghirdetni, úgyhogy most rendhagyó módon ingyenesen látogatható ez a koncert. Mozart C-dur Jupiter szimfóniája lesz műsoron, a rádiózenekar játszik Kovács János vezényletével, és Péteri Lóránt zenetörténész mesél a darab titkairól, történetéről, és mindez természetesen, ahogy szoktuk, a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében lesz. Még egyszer, a nap ezen a héten szombaton, október 10-én délután 3 órától, tehát zenebeszéd, és most kivételesen ingyenesen látogatható. Itt pedig most hallgassuk Rossini zenéjét az Öregkori csíntevések sorozatból, az Impromptu Tarantelizé következik, Marco Sollini zongorázik.

Empromptű tarantellizé, nagyjából tarantella-szerű rögtönzést jelent a darab címe, és ez Gioachino Rossini öregkori csíntevések zongorasorozatának 5. tétele. Marco Solini zongorázott. Most következzék Giuseppe Antonio Brescianello C-dur szimfóniájának 1. tétele. A La Serenissima játszik, a hangversenymester Adrian Chandler.

0: Giuseppe Antonio Brescianello harmadik C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a La Serenissima felvétele szólt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perccel 10 óra után József Haydn a Teremtés oratóriumából hallgatunk részleteket. Ária és kórustétel, aztán egy ária és egy kórustétel. Így követi egymás után a három tétel. Krisztiáne Ölce és... Nem, itt most Lika nem énekel, szóval csak Krisztiáne Ölce énekel, és a Riász Kamarakórust, valamint az Európa Kamarazenekart halljuk. Roger Norrington vezényel.

Joseph Haydn a Teremtés oratóriumának első, még nem nyilvános, csak meghívott vendégeknek tartott előadása 1798-ban a bécsi Schwarzenberg palotában volt. A hivatalos ősbemutató, amit a szerző vezényelt, és az azt egy évvel követő első nyilvános koncert hatalmas sikert aratott. És a darab első Bécsen kívüli előadása a Budai Várban volt, erre csak legyünk büszkék, ne feledjük el. 1800. március 8-án tartották ezt az előadást, és ekkor is Joseph Haydn vezényelt. A Teremtés oratóriumból hallottunk három tételt, Christiane Ölce énekelt, az Európa Kamarazenekart és a Ries Kamarakórust Roger Norrington vezényelte. Közben egy hallgató azt kérdezi, hogy van-e Joachim Józseffel hangfelvétel? Van, igen. Meg lehet találni az interneten, például Johannes Brahms, ha jól emlékszem, első magyar táncát is játsza, de talán több ilyen rövidebb felvétel is van, sajnos nem sok, de azért néhány felvételen meg lehet hallgatni Joachim József játékát. Most pedig hallgassuk Aram Hacsaturian zenéjét és a Spartacus balettből a Nimfák táncát, a Bönmaut szimfoniettát Kirill Karabics vezényli.

Ez volt a Nimfák tánca Aram Hacsatúrián Spartacus balettjéből, a Bőnmaut szimfoniettát Kirill Karabics vezényelte. 1827. áprilisában készült az a mű, amelyet most meghallgatunk. Ez Schubert Férfikarra és kürtökre írt Éj dal az erdőben című műve. Noha mindössze 30 éves volt ekkor a zeneszerző, a következő év novemberében hunyt el. 1826-tól élete végéig Bécsben volt. Franz Schubert csak egyszer utazott, 1827-ben Grazba tett egy rövid látogatást. Sok nagy mű készült el ezekben az években, a nagy C-dur szimfónia, a Halál és a lányka vonós négyes, aztán zongoraszonáták, misék és a dalciklusok közül a Téli utazás és a később hattyúdaloknak nevezett, nem sorozatként alkotott mű dalai. 1828. március 26-án, Beethoven halálának évfordulóján Schubert élete egyetlen nyilvános koncertjét adta, saját műveit játszotta és óriási sikert aratott, sőt, ami nem mindig adatott meg, ez a koncert anyagi szempontból is sikeres volt, úgyhogy további koncertekre is igyekeztek rábeszélni, és ő sem volt ellene ennek a lehetőségnek. Vagyis sok jó és izgalmas dolog történt vele élete utolsó éveiben, csak hogy közben egészsége folyamatosan romlott. És 1828. november 19-én elhunyt, úgyhogy a következő szólókoncertre sajnos már nem maradt ideje. De most hallgassuk az Éj dal az erdőben című gyönyörű kórusművet. Gerhard Meyer, Wolfgang Stahl, Dieter Fökel és Michael Schöpe játszik kürtön. A Berlini Rádió kórus férfikarát Dietrich Knote vezényli.

Schubert 913-as jegyzékszámú Éj dal az erdőben című művét hallottuk. Gerhard Meyer, Wolfgang Stahl, Dieter Fökel és Michael Schöppe játszott kürtön. A berlini rádiókórus férfikarát Dietrich Knothe vezényelte. Most hallgassunk ismét zenekart és egy szkercó tételt. Ez Carl Maria von Weber első szimfóniájának harmadik tétele. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Zawalisch vezényli.

0: Kár Maria von Weber első szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Sawal is vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönségdíjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Már betáncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Még néhány másodperc, mondjuk fél perc, és egészen pontosan 10:30-hez érkezünk, de remélem mindenki itt van, aki játszani szeretne. Elérkeztünk a délelőtti rejtvényhez. És ami a mai ajándékokat illeti, van egy koncertünk, egy film, egy mozivetítés, egy színházi előadás és egy könyv, úgyhogy igazán színes most a paletta. A koncert október 10-én szombaton este 6 órakor lesz a BMC koncertteremben. Az Egri Pertis zongora duó, vagyis Egri Mónika és Pertis Attila zongora művész áthallások sorozatának ez már a 14. előadása lesz, és a címe Ha Bach diplomata lett volna. Ez azt jelenti, hogy valamilyen formában a zeneművek is kapcsolódnak a diplomáciához, és a vendég, mert ezeken a koncerteken mindig van egy vendég, ő is, mert Bokor Balázs, korábbi nagykövet, a Magyar Hollywood Tanács elnöke lesz a vendége a két zongoraművésznek, hogy hogyan kapcsolódik még a zenéken túl a zene és a diplomácia, ehhez kell a vendég. Úgyhogy nagyon izgalmas estnek ígérkezik ez is, október 10-én szombaton este 6 órakor a BMC koncertteremben az áthallások előadáson. Aztán október 11-e vasárnap, este 6 órakor a Corvin mozi Jávor termében a Sárga nyakkendő című életrajzi filmmel, azért mégiscsak kapcsolódunk a filmhez, mert a Sárga nyakkendő a 20. század egyik legjelentősebb karmestere, Sergiu Celibidache életét követi végig, a fiatalkori útkereséstől a nemzetközi karrierig. Úgyhogy róla szól a film, amelyet október 11-én vasárnap este 6 órakor a Corvin mozi Jávor termében láthatnak az érdeklődők és a szerencsés nyertes. És van a színházi előadás október 15-én csütörtökön este 7 órakor a Turai Ida Színházban Ray Cooney Páratlan páros című vígjátékát láthatják, Szerednyei Béla a rendező. Ez tehát október 15-e csütörtök, este 7 óra Turai Ida Színház, Páratlan páros színmű vígjáték előadás. És ami a könyvet, a tárgyereményt illeti, szerda van, és most a múlt héten ígértem, hogy a következő két szerdán, ma is és a jövő héten is a Snuki 96 könyvet sorsoljuk. Ez Varasdi Frigyes trombita művész Visszaemlékezések című kötete, amelyben nagyon sok érdekességet megtudhatnak az olvasók a zenekari, a zeneakadémiai világról, de az is kiderül, számomra is meglepő volt, hogy Varasdi tanár úr családi történetében bizony komoly arisztokrata felmenők is vannak, szóval egy kis családtörténet is gazdagította ezt a kötetet. Tehát a Snuki 96 a mai tárgyeremény. És a zenei javaslatokat is várom, jön a kérdés. Mozart 320-as köhögjegyzékszámú szerenádjának 5., 6. és 7. tételét hallgatjuk, és a 6. jelenik meg az a dallam, ami a mű melléknevét is adta, a postakürt dallama. Ez koncerteken akkor a legjobb, amikor valóban postakürtszerű hangszeren játsszák a trombitások ezt a szólamot. Mozart zenéje szól, de írják meg, hogy melyik zeneszerző egyik szimfóniájában van ugyancsak fontos szerepe a postakürtnek. Ennek a szimfóniának 3. tételében kap szerepet a hangszer. A darab zeneszerzője egy szinte kísérteties, de gyönyörű, színpadon kívüli poszthorn szólót épített be, amelyek hangulata távolságérzetet, egyfajta vidéki magányt kelt. A zeneszerző ebben a szimfóniában minden tételnek címet adott. A postakürtös harmadik tétel címe, amit az erdő állatai mondanak, vagy mesélnek. Tehát Mozart postakürt szerenádját hallgatjuk, de vajon ki a másik zeneszerző és szorgalmi kérdés, hogy melyik szimfóniájának harmadik tételében kap fontos szólószerepet a postakürt, és ennek a tételnek az a címe, mert a teljes szimfóniában minden tétel kapott egyfajta nem hivatalos címet, amit az erdő állatai mondanak. Ki lehet ez a másik zeneszerző? A válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várom.

Kicsit aggódtam, hogy talán kevés lesz a segítő információ, de nem. Nagyon sok helyes válasz érkezett a kérdésre. Ugye Mozart zenéjét hallgattuk, a D-dur postakürt szerenád részleteit, és a hatodik menüettételben szólalt meg a postakürt hangja, és egy másik zeneszerző nevét kerestük, és sokan megírták a darab pontos sorszámát is, ez külön öröm volt. Szóval egy szimfóniát kerestünk, amelyben a zeneszerző egész különleges, tényleg ilyen nagyon melankolikus és gyönyörű formában használja a postakürtöt egy színpad mögötti szóló szerepben, egy teljes

szerintem az egész harmadik szimfónia. Szóval Gustav Mahler volt a helyes válasz, és közben Mozart postakürt szerenádjának tételeit az amsterdami Concertgebouw zenekarától hallottuk, Eduard van Beinum vezényelt. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárnyereményt. Dr. Csíki Bolya, Baranyai Ferenc, Ballonyiné Szetlik Ildikó és Mihók István nyerte, zenei ajándékokat pedig Székely Márton Kelementől, Jezernicki Zoltántól és Pap Dórától kapunk ma délelőtt. Székely Márton Kelemen javaslatára Sass Szilvia énekel egy bizonyos dalt, ez pedig Richard Strauss négy utolsó énekének harmadik alkotása a lefekvés előtt. Sass Szilvia mellett a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényli.

Richard Strauss négy utolsó ének című művéből a harmadik Lefekvés előtt dalt hallottuk Sas Szilvia előadásában. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényelte. Jezernicki Zoltán is meghatározott mindent, Frédéric Chopin zenéje szóljon, és az Opus 64-es második Cis-moll keringő és Balázs János előadásában. Ez mind megvalósul, egy 2016. februári Cifra Fesztivál koncertet idézünk.

Chopin opusz 64-es második cisz-moll keringőjét hallottuk, Balázs János zongorázott. Pap Dóra javaslatára pedig visszatérünk nem csak a nagyzenekarhoz, hanem a kórushoz is. Jean Sibelius Kullervo című kórus szimfóniájának részletét halljuk. Ez a mű a Kalevala nyomán íródott, és az ötödik tételt, Kullervo halálát hallgatjuk. A Laulu Miet férfikart és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Jorma Pánula vezényli.

0: a Zeneakadémián 1987. december 10-én volt ez a koncert, amiről a részletet hallottuk. Sibelius Kullervo kórus szimfóniájának 5. tétele, Kullervo halála szólt. A Laulu Miet férfikart és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Jorma Panula vezényelte. Ez volt a mai 3. zenei ajándék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek és mindenkinek a játékot. Hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9 perccel 11 óra után Carl Philipp Emanuel Bach zenéje következik, az Ezdur oboa verseny első tételét Kis József és az Erkel Ferenc Kamarazenekar játssza.

Carl Philipp Emanuel Bach Ezdur obol versenyének első tételét Kis József és az Erkel Ferenc kamarazenekar játszotta. Most pedig Wilde Frank hegedű és Thomas Hoppe zongoraművész játékát halljuk. Következzék Edward Elgar Carissima című darabja.

Elgar Carissima című darabját Wilde Frank hegedűn Thomas Hoppe zongorán játszotta. Most szóljon Beethoven 7. szimfóniájának 4. tétele, a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekarát Roger Norrington vezényli.

0: Beethoven 7. szimfóniájának 4. tételét a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekara játszotta, Roger Norrington vezényelt. És ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket.
1: Műsorajánló. Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök este Edward Elgar Geroncius álma című oratóriumát hallgathatják meg. Alice Coote, Nicky Spence és Lester Lynch énekli a szóló szerepeket. A Bajor Rádió ének és szimfonikus zenekarát Simon Rattle vezényli. A június 19-i hangverseny felvétele Münchenből, csütörtökön 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 110 éve, 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született a magyar opera világának egyik legnagyobb tenorja, Simándi József, Kossuth Díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A felejthetetlen művészre kétrészes műsorral emlékezünk. A mai második epizódban egy 1985-ben készült rádióműsor részleteit hallgatjuk. A műsorban Simándi József rádiós felvételeiből válogat Ruitner Sándor zenei rendező, és ezek segítségével mutatja be a művész énekesi nagyságát és hangjának sokszínűségét. Az összeállítás elején és végén egy 1985. február 25-i beszélgetésből idézünk, amely közvetlenül a Költő szerelme című dalciklus felvétele után készült. Az 1985-ben készült műsorban megszólaló női hang a nagyszerű bemondó Erős Anna, aki 95 éves korában, idén április 29-én hunyt el. Mielőtt ő szólalna meg, hallgassuk Schumann a Költő szerelme dalciklusának 14. Ha ringat az álom című dalát.

Megilletődötten üljük körül, rendező, hangmérnök, hangtechnikus, bemondó a hangszórót itt a 22-es stúdióban. Egy most elkészült új felvételről szólalt meg Schumann, a Költő szerelme című dalciklusának egyik kis gyöngyszeme, Simándi József és Varasdi Emmi zongoraművész előadásában. A dalciklus felvételei ma fejeződtek be. Hallgatva a muzsikát és az énekest, nem lehet meghatódottság nélkül bekonferálni most induló új sorozatunk, a Hangportré első vendégét, első főszereplőjét, Simándi Józsefet.

0: Még nincsen egészen 40 éve, majd valamikor május vagy június táján lesz, amikor én is a többi ifjú emberrel, énekessel, művész kollégával együtt jelentkeztünk a rádiónál meghallgatásra. És amikor rám került a sor, kiszóltak, hogy hát jöjjek be. Nagyon meglepődtem, mert az ajtóval szembe ott ült az én később nagyon kedves barátom, művésztársam, karmester eszményképen minden szépet és jót, amit el lehet mondani, most elmondhatnék róla, Ferencsik János. Oda jött hozzám, átkarolta a vállamat, és az volt az első mondata, hogy kedves Jóskám, de örülök, hogy egészségben látom. Nem történt semmi baj, hála Istennek, örülök, hogy itt van. Boldog vagyok, hogy bejött, hogy meghallgathassuk. Én ugyan ismerem az operából, de hát ugye itt egy bizottság előtt kell énekelnie. Álljon ide, Józsikám, és szépen énekeljen. Hát ez olyan csodálatosan hatott rám, ez olyan megnyugtató volt, ugye, hát én akkor már 5. éve énekeltem az operaház kórusában, kisebb szerepeket is, Ferencsik János dirigálásával is. Köztudott volt, ugye, hogy elég szigorú ember volt, úgy mindenki fél tőle, és úgy csodálkoztam azon, hogy ez a retteget, szigorú ember ilyen bátorító szavakat mond, de fantasztikusan jól esett, és úgy látszik, hogy ennek következtében aztán úgy szépen is énekelhettem, mert aztán megkaptam a föllépésre a fölkérést, és hogy adjam be a műsort, és aztán már valamikor nyár végén már sor is került erre a dologra.
1: Az első rádióval kapcsolatos emlék felidézése után illendőnek érzem, hogy leforgassuk azt a legkorábbi hangfelvételt, amely archívumunkban Simandi produkciót őriz. Egy operaházi előadás helyszíni közvetítésének emléke. Wagner Lohengrin című dalművét Otto Klemperer vezényelte a Magyar Állami Operaházban, és Simandi József énekelte a címszerepet. 1948-at írtunk. Jó magam ott az előadás egyszerű hallgatójaként, még nem sejtettem, hogy rövidesen a rádió munkatársaként alkalmam lesz aktív közreműködőként részt vennem a hasonló jellegű munkákban.

0: A Grál elbeszélést hallottuk Wagner Lohengrinjének harmadik felvonásából, most pedig ismét Ruitner Sándor zenei rendező beszél, aki Simándi József felvételeiből válogat, és szakmai, valamint személyes történeteket mesél a legendás művészről egy 1985-ben készült rádióműsorban.
1: Simándi Nádasdy Kálmán és Olá Gusztáv segítségével alakította ki magában és magának azt a színpadi hőst, aki a magyar történelem egyik viharoktól felkorbácsolt korszakában sziklaszír gyanánt áll egymagában egészen addig, míg saját belső erői szét nem feszítik, össze nem zúzzák. Az olasz, német és francia opera stílusban egyaránt jártas fiatal énekes olyan bánkot állított színpadra, aki, illetve ami nem hasonlított egyetlen elődjére sem. Nem véletlen, hogy akkoriban gyakran hangzott el ilyesfajta megjegyzés, ez a szerep most született meg igazán. Az operanéző, csak úgy, mint én, érdekes összehasonlításokat tehetett Simándinak a mindenkori királynéval énekelt, játszott kettőse kapcsán. Gertrudis és Bánk különböző drámai megoldásokon átjut el a végkifejletig. Bánk lelkiállapota nyilvánvaló, hazája Tiborcainak szomorú sorsa, a királynék környezetének léha életmódja, valamint saját meggyalázott feleségének szinte félőrült állapota láttán érzett fájdalma hajtja Gertrudis szobájába. Nem akar gyilkolni, csak számon kérni, felelősségre vonni. A királynéval kapcsolatban már más a helyzet. Ahány Gertrudist eladdig Simándi partnereként az operaházban láttam, szinte mindegyik másféleképpen indította a jelenetet. Volt, aki már abban a pillanatban gyűlölte a nagyurat, amikor az szobájába lépett. Volt, aki a meglepett asszonyt játszotta. És a sort egy furcsának tűnő megjegyzéssel szeretném lezárni. Ezen a rádiófelvételen Gertrudis szerepét Szőnyi Olga énekelte, és Szőnyi Olga nagyon szép királynő volt. Sőt, nem elég, hogy valódi szépségként lépett a színpadra, de ezt az esztétikus látványt a mikrofonok világában hangjával is érzékeltetni tudta. Az ő általa megformált Gertrudis meglepetéséből ocsúdva a szépségével próbál hatni a nagyurra, és Simándi Bánkot, mintha megzavarná ez a szépség, meginogni látszik az első dialógusok után.

0: Erkel Bánkbán című operájának második felvonásából hallottuk Gertrudis és Bánk kettősének részletét, Szőnyi Olga és Simándi József énekelt. A következő felvételt ismét Ruitner Sándor zenei rendező vezeti fel, a Bánkbán kettőséből kiindulva.
1: A jelenet záró részében Simándi beteljesíti a tragédiát. A Gertrudis teteme felett elmondott, lelke legmélyéből kiszakadt szavak a drámai konfliktust tekintve többet jelentenek, mint az opera harmadik felvonásának teljes utolsó képe. Nem volt ehhez a két perchez hasonló a Simándi övrben egészen addig, ameddig ugyanebben a stúdióban meg nem szólalt az ő előadásában Verdi Otellója.

0: nagy szolgálatot tett a rádió, hiszen egy olyan együttest bocsátott a vezénylő Ferencsik rendelkezésére, amely európai színvonalon volt képes megszólaltatni a remek művet. Simándi pályájának ebben a szakaszában olyan kiérlelt alakításokkal állt a mikrofonok elé, hogy alakját méltán lehetett a magyar operaművészek nagyjai közé sorolni. Hangmaszkokról nem beszélhetünk az ő esetében, különleges hangváltásokat az általa megszólaltatott figurák nem is igényeltek. Ezzel szemben megkülönböztetett figyelmet fordított az érzelmi váltásokra, ezek finom hanggesztusokkal való jelzésére. Ebben az esetben például ez a jelzésrendszer arra szorítkozott, hogy egy tetszhalálszerű állapotból életre keltette, majd a teljes vitalitásig fokozta Florestán hang életét. Arról, hogy Simándi miképpen vélekedik az általa megformált figuráról, érdekes bekezdést találhatunk önéletrajzi kötetében.
1: Nyugodt szívvel merem mondani, hogy Florestán nekem lelkileg többet jelentett, mint bármelyik szerepem. Ez nem egy szerep a sok közül, ez Florestán. Beethoven Florestánja, a szabadsághősök eszményképe, a szabadságért a legborzalmasabb megaláztatásokat is elviselő férfinak az eszményképe, technikailag a legnehezebb szerepek közé tartozik. Sokáig készültem rá. Az áriát soha nem énekeltem markírozva. Az első pillanattól kezdve teljes hanggal. Véleményem szerint, aki nem így tanulja meg, az soha sem tudja jól elénekelni. Mert ez az ária olyan pokolian nehéz, hogy nincs a repertoáromban megközelítően sem ilyen még egy. Hányszor kellett elénekelnem, amíg úgy beült a torkomba, hogy úgy szólt végül, ahogyan szólnia kell. Csak hálás lehetek a sorsnak, hogy elénekelhettem ezt a csodás szerepet.

0: Beethoven fidéliójának második felvonásából hallottuk Florestan áriáját Simándi József előadásában. A felvétel előtt a legendás művész életrajzi könyvének részletét Erős Anna olvasta fel. Rüthner Sándor 1985-ben készült rádióműsora Schumann keretben készült. A műsor végén ismét a Költőszerelme dalciklus rádió felvétele után készült beszélgetésből idézünk, Simándi József hangját halljuk.
1: Volt olyan szezon, amikor 7 különböző szerepbe álltam be. Volt úgy, hogy 5 szerepet egyszerre korepetáltam. Őrületes, hogy mit tanultam, különböző szerepeket egyszerre. Tehát nem volt időm, amikor én kijöttem az operából rengeteg próba után, mert aztán ugye, amikor már kezdtem tudni a dolgokat jól, akkor majd nem kíméltem magam, akkor hanggal énekeltem, hogy az a torkomba beüljön, mert azoknak az izmoknak hozzá kell szokni ahhoz, hogy az forte, ami forte, az forte, ami mezzoforte, az mezzoforte, és így tovább. Tehát úgy üljön be az izomrendszerben. Nem létezik, hogy az utolsó pillanatig markírozom, és akkor egyszer csak, mintha rádiót megerősítem, és az szól, nem létezik. Hogyha az izmokat nem kényszerítjük arra a gyakorlás közben, hogy az mindig megszólaljon, bármelyik pillanatban az a forte, ha kimérjük magunkat, akkor vége, akkor nem lesz abból sohasem forte, és nem lesz abból operálás. Tehát amikor én már jól olvastam az egész operát, attól kezdve én mindig hanggal énekeltem. Na most, hogyha én egy ilyen fárasztó délelőtről kijöttem az operából, és esetleg délután volt egy koncertem, vagy este volt egy másik koncertem, amit az opera nem vehetett figyelembe, hogyha én például napi 4-5 órát próbáltam oda benn, és nekem volt, mit tudom én, egy Számos Hungarikuszom teszem azt, vagy Verdi Requiem, vagy más Kinesic Szimfónia, vagy akármilyen oratórium dolog, hogy azért nekem elhagyták volna a délelőtti próbát. Tehát nekem úgy kellett behoztani, hogy arra is jusson erő, meg mindenkinek, nem csak nekem. Hát ez nem vagyok én egy csodabogár, a 100 énekes közül voltam egy, nem? Hát ez természetes dolog, hogy kivédelt nem tettek. Tehát nem jutott, azt akarom csak kihozni, nem jutott. Most viszont már, hogy az operában nem énekelek egyáltalán. Most van több idő, ugye hazamegyek a főiskoláról, mi benne vagyok, a gyerekként elénekelték a fejemet szednészet dalokkal, és akkor ugye a hangulatában benne vagyok még, és akkor odaülök én is a zongorázás, és elfötyögtetem magamnak, megtanulom, mert zongorázásra is nem tudom. És ezt is így tanultam meg, ezt a 16 dalt.

0: Robert Schumann a Költő szerelme című dalciklusának 12. Kinn járok az árnyas kertben kezdető dalát hallottuk, Simándi József énekelt, Varasdi Emmi zongorázott. Kétrészes műsorral emlékeztünk a 110 éve született Simándi József Kossuth-díjas operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára. A mai második epizódban egy 1985-ben készült rádióműsor részleteit hallgattuk. Simándi József rádiós felvételeiből válogatott Ruitner Sándor zenei rendező, és ezek segítségével mutatta be a művész énekesi nagyságát és hangjának sokszínűségét. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Ismét Turi Attila lett a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Napos fátyol felhős idő lesz. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta, az állam 53%-kal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat. A kormányfő ma bejelentette, hogy az MKIF elfogadta a kormány döntését és kész megszüntetni a szerződést. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, még az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik majd. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes rendezése is. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondozásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomag az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Jelenleg több mint 23 ezer gyermek él a hazai gyermekvédelmi rendszerben. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 ezer CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új korszerű berendezés. Újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. Az építész megbízatása újabb 3 évre szól. A posztra egy kihívója volt Zoboki Gábor építészmérnök. Az MMA mai közgyűlésén a szervezet többi vezető tisztségviselőjét is megválasztják. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, esőre sehol sem kell számítani. A szél északnyugaton megélénkül, Sopron térségében megerősödik. Délután 23-27, este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Népzene itthonról.
2: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása. Üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. Az előttünk álló hétvégén immár 9. alkalommal rendezik meg a németországi Stuttgartban a Nyugat-Európai Magyar Néptánc Fesztivált. Az őszi rendezvény ötlete és megrendezése a stuttgarti Csöbörcsök Néptánc Együttes is vezetője Kemény József nevéhez fűződik, és érinti az egész nyugati diaszpóra magyar kulturális szervezeteit. A programra a Németországban és Svájcban működő néptánc együttes tagjai évek óta ellátogatnak. Idén még vajdasági tánccsoport is érkezik az eseményre. A jó hangulatról pedig két kiváló vajdasági zenekar, a Csalóka és a Fokos gondoskodik. Mai műsorunkban az ő felvételeikkel idézzük meg a hétvége hangulatát.

Vajdasági párosítókat és szerelmi dalokat hallottunk a Csalóka zenekar Dunamenti lakodalmas című lemezéről. Rózsa Tibor hegedűn, Kelemen Zsolt prim tamburán, Juhász Gábor bass primen, Szerda András tambura kontrán, Borsodi Árpád nagybőgőn játszott. Pap Zsuzsanna, Kis Imre Szerda Anna és Saverin László énekelt. A Csalóka 35 évvel ezelőtt alakult Topolyán, és napjainkig az egyik meghatározó népzenei együttes a Vajdaságban. A vonós hangszereken és tamburákon is remekül játszó banda tagjai közül többen tanítanak, és több más vajdasági népzenei formációban is találkozhatunk velük. A hétvégi stuttgarti eseményre a Kishegyesi Táncegyüttessel érkeznek, és a péntekesti táncházban is ők muzsikálnak. Következő felvételükkel az erdélyi Felső Maros mentére látogatunk, Péter Laki Verbunk, Korcsos és Cigánycsárdás következik. A Csalóka brácsása, Kelemen Zsolt és bőgőse, Borsodi Árpád ezen a felvételen Csonka Ferenc prímással muzsikál együtt.

A hétvégi nyugat-európai magyar néptánc találkozó pénteki napján a zene és a tánc mellett vajdasági tematikus napot szerveznek, gasztronómiai különlegességekkel, pálinka kóstolóval várják az érdeklődőket. A nap házigazdája a Csalóka zenekar mellett Utasi Péter táncoktató lesz. A következő percekben felvidéki gömöri muzsika csendül fel, a Csalóka zenészei mellett itt Cseszák Zsombor cimbalomjátékát hallják.

A stuttgarti néptánc találkozó szombati napján a szervezők a gyerekekre is gondoltak. Kézműves foglalkozással és gyerektáncházzal várják a családokat. A 18 órakor kezdődő gála műsort már a Fokos zenekar muzsikája, melyet éjszakában nyúló táncház követ. A Fokost a 2018-as Fölszállotta Páva televíziós tehetségkutatón ismerhette meg a nagy közönség, ahol megnyerték a zenekari kategóriát. Azóta több lemezt készítettek, koncertjeikkel eljutottak Nyugat-Európa több országába, Amerikába és Ausztráliába is. Először szilárdsági muzsikát hallunk az előadásukban, Szabó Anna Mária énekel.

Egyetlen néptáncfesztivál vagy táncház sem valósulhat meg, mezőségi zene és tánc nélkül. Ez alól a Stuttgarti Néptáncfesztivál sem kivétel, hiszen a nyugat-európai magyar táncházasok körében is régóta népszerű a magyar palackai muzsika és a belső mezőségi táncrend. Ezt halljuk műsorunk hátralévő idejében, a Fokoz zenekar palackai szököst és sűrű csertást muzsikál. Aki Stuttgart környékénél, vagy jár a hétvégén, ne hagyja ki ezt a kitűnő fesztivált.

0: kedves hallgatóink! A Népzene itthonról mai műsorában a hétvégén Stuttgartban megrendezésre kerülő Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivált idéztük meg. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ne felejtjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Concerto Budapest hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Pierre Loran Emár zongorán. Vezényel Keller András. A felvétel a Zene Akadémia nagytermében 2025. február 14-én készült. Elsőként Antonin Dvorzsák karnevál nyitányát hallják, opusz 92.

Antonin Dvorák karnevál nyitányát hallották. A Koncerto Budapest hangversenyét közvetítjük, vezényel Keller András. Dvorák G-moll zongora versenye következik, a szólista Pierre Laurent Aimard.

Dvorák G-moll zongora versenyét hallották. Pierre Laurent Aimard ráadásként Kurtág György művét játssza. Homage a Georg Kröll és dialóg.

Ráadásként hallották Kurták György művét, Umázs a Georg Kröll és Dialóg. Pierre Laurent Aimard zongorázott. A Koncertó Budapest Keller András vezényletével befejezésül Antonin Dvorák 9. Új világ szimfóniáját szólaltatja meg, Opus 95.

0: Dvorák 9. Újvilág szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Concerto Budapest hangversenyét közvetítettük. Zongorán közreműködött Pierre-Laurent Aimard, vezényelt Keller András. A zenei rendező Vesz József, a hangmérnök Melha Kálmán, a szerkesztő Szejdl Dénes volt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. február 14-én készült.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Liszt ünnepről beszélgetünk.
2: A cimbalom az Liszt életében nagyon fontos volt, ő a magyar identitást látta magában a hangszerben. Sokszor az ő virtuóz zongora dallamai meg skálái, az egy ilyen cimbalom imitáció volt az ő műveiben.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ki áll pódiumra a Solti György Nemzetközi Karmester Verseny döntőjén? A versenyzők feladata két-két mű elvezénylése a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. A versenydarabok között Verdi, Muszorszki, Düka és Johann Strauss, valamint négy magyar szerző, Bartók, Doknányi, Kodály és Liszt művei található. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet október 9-én és 10-én 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Jevgenyi Nyesztyerenko dalestjét közvetítjük. Zongorán közreműködik Jevgenyi Senderovics. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében 1976. november 19-én készült. Mogyesz Muszorszki Napfény nélkül. Dalciklós Arzán Golenyisev Kutuzov verseire. Négy fal között. Te ott engem észre sem vettél. Az ünnepnapja véget ért. Unalom. Elégia. A folyónál.

Muszorszki Napfény nélkül című dalciklusát hallották Arzen Golenyisev Kutuzov verseire. Négy fal között te ott engem észre sem vettél, az ünnepnapja véget ért, unalom, elégia és a folyónál. Jevgenyi Nyesztyerenkó dalestjét közvetítjük, zongorán közreműködik Jevgenyi Senderovics. Mogyesz Muszorszki dalokat hallanak. Jeromuska bölcsődala, Nikolaj Alekszejevics Nyekraszov verse, a kecskebak, a papnövendék és panoptikum.

Muszorszky dalokat hallottak, Jeromuska bölcsődala, a kecskebak, a papnövendék, panoptikum. Jevgenyi Nyesztyerenko három ráadást is adott 1976-ban a Tudományos Akadémia kongresszusi termében. Zongorán Jevgenyi Senderovics játszik. Liszt Ferenc, Ne vádolj barátom, dal Alexej Tolstoj versére, Csekovszky A bálban, dal szintén Tolstoj versére, és Mogyesz Muszorszky Bolha dal, Johann Wolfgang von Goethe versére, Alexandr Strugovcsikov fordításában.

0: Liszt Ferenc Ne vádolj barátom, Csajkovszkij a Bálban és Muszorszkij Bolhadal című művét hallották. Kedves hallgatóink, Jevgenyi Nyesztyerenko dalestjét közvetítettük, zongorán közreműködött Jevgenyi Senderovics. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében 1976. november 19-én készült. A hangmérnök Slottauer Péter, a zenei rendező Erkel Tibor és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Augustin Hadelich hegedül, és Francesco Piemontesi zongorázik. A Grammy-díjas német-amerikai hegedű és a svájci olasz zongoraművész tavaly februárban adott nagy sikerű közös kamarakoncertet a Zeneakadémián, ahol francia művek és különleges átiratok adták közös estjük gerincét. Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután két évfordulóra is felhívjuk a figyelmet. Először az 55. születésnapját ünneplő kétszeres Grammy-díjas orosz zongora művész Jevgenyi Kiszin archív Vigadó Béli estjét elevenítjük fel. Majd Anton Bruckner műveit játsza a Linci Bruckner zenekar a 83-as zeneakadémiai felvételen. Ezzel emlékezünk a zeneszerző halálának 130. évfordulójára. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Hűvösebb, csapadékosabb idő lesz holnaptól. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenykorlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tiszapárt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levelezésben a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott, a levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás ért egy észak-ukrajnai települést. Prilukiban egy többszintes épület teljesen romba dőlt. 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is meghalt 2 ember, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizzsiát és Dniprót is. Késelés történt délelőtt egy lengyel szakközépiskolában. Legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Osztrolekában történt. Azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt, a körülményeket vizsgálják, közölte az Alla megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcáin és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése 500 millió forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére. Henri Kagan francia és Sohei Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést többek között azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az irodalmi Nobel-díj nyertesét holnap, a Nobel békedíjét pedig pénteken jelentik be. Megnövekszik a felhőzet, holnap a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 3 és 10, napközben 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a Hamburgi Együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
6: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Kovács Sándor köszönti Önöket, Csik Gabriella a zenei szerkesztő, Vejsz Gábor a műsor szerkesztője, Bozzai László a hangmérnökünk, 06303030160, illetve muzsikáló délután kukacradio.hu, így lehet bennünket elérni. Schuberttel kezdünk, a negyedik szimfónia első tétele következik, tragikus ez a mellékneve, C-moll szimfóniáról van szó, és nyilván ezért lett ez a melléknév, mert a C-moll az a gyásznak, meg hát ilyen szomorúságnak a hangneme általában, illetve hát a pátosznak patetikus szonáta például Beethoventől. A bécsi filharmonikusok játszanak Kertész István vezénnyel.

Schubert negyedik úgynevezett tragikus szimfóniájának az első tételét hallgattuk, Kertész István vezényelte a bécsi filharmonikusokat. C-moll szimfónia után változatosság kedvére egy C-moll mű következik. Hát ilyen gyászosan indul ez a mai műsor, hát amennyi legalábbis a C-mollt illeti, nem minden C-moll mű gyászos, egyébként hadd jegyezzem meg. Ezt a Vivaldit nem ismerem, de most kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az első tétele. Burkhard Grätzer oboázik, Siegfried Punk játszik viola gambán, Achim Beyer méhegedűn, és Christine Schornsheim csembalón.

Ez volt Vivaldi C-moll szonátája, az egyik Vivaldi jegyzék szerint 53-as darab, több Vivaldi jegyzék van. Az első tételt hallottuk, illetve az első és másodikat, az első volt a lassú, és a második ez a gyors. Most már nem sorolom fel az összes előadót, Krisztina Schornstein volt a csembalista, és mellette még hárman. Verdivel folytatjuk. A herceg áriája következik, a második felvonásból, ez nem az asszony ingatag, egy másik ária, egyik jobb, mint a másik egyébként. Nekem a kedvencem az az első felvonásban van, eléggé a kezdetén a darabnak, de ez is jó. Jonas Kaufmann énekel, és miközben ő énekel, van egy kérdésem, ugye a Rigoletto az Piave librettójára készült, de ez a Piave libretto, ez egy darabról egy igazi, a Király Mulat című dráma alapján készült el. Ki írta a Király Mulatot, ahol első Ferenc francia király volt a főhős, ebből lett aztán Montoyai herceg. De ki írta tehát az eredeti darabot? Amíg Jonas Kaufmann énekel, van idő gondolkodni, 5,5 perc.

Ez volt a Herceg áriája a Rigoletto második felvonásának kezdetén. Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekar Marco Armiliato vezényelt, és az volt a kérdésem, hogy kinek a darabja, színműve alapján készült Piavel librettója Verdi számára, és persze hát ezt azért elég sokan tudták, Victor Hugo-ról van szó, és ugye a Victor Hugo-nak ez a Király Mula című drámája tette például azt is, hát nem divattám, ez egy nem igazán szerencsés szó, de vetette fel azt a gondolatot, hogy egy nyomorék szereplő is lehet olyan, akinek a helyzetébe bele tudom magam élni, mint hallgató. Mert a Rigoletto egy furcsa figura, először nagyon negatív figura, ugye, de aztán a végén megszánjuk, és hát elvileg pupos. Ugye manapság nem így szokták játszani egyébként, és akkor a Verdit megkérdezték, hogy hát ez nem lesz baj, mi azt mondta, miért ne? Hát ez az érdekes benne. És ezt a Victor Hugo tette igazából hát elfogadhatóvá. Aztán a Notre-Dame-i toronyőrben még tovább ment Victor Hugo. Na de ez most már egy kicsit messzire vezet. Haydn-nal folytatjuk, az Ezzul trombita verseny, ez egy kései mű, harmadik tételét játssza Tarkövi Gábor, illetve a Bambergi szimfonikusok. Tarkő, Tarkő. Hol van Tarkő?

0: Haydn Ezdú Tromita versének fináléja hangzott el Tarkovi Gábor szólójával és a bambergi szimfonikusokkal. Nézem az időt, 2:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Tarkő, kérem szépen, Felvidéken, Szlovákiában van egy ilyen hely, egy vár is egyébként ott van. Tarkovi Gábor neve innét való. Új CD, Marschner, Heinrich August Marschner művei találhatók rajta, mégpedig zongorás triók, a 2-es és a 6-os a sorozatból, opus 111 egyébként, opus 111, jut erről eszembe valami, na majd mindjárt. Tehát a Marschner műből most következik egy részlet, a G-moll trióból, a Scherzót játsza a Guld Piano Trió.

Marschner művet hallgattunk, a G-moll trió opus 111, annak is a scherzo tételét játszott a Gould piano trió, és nekem erről a Marschnerről és a Marschner operájáról a Maxi Pocak jutott eszembe. Hát, ha valaki megfejti, hogy milyen furcsa asszociációim vannak. Sarasateval folytatjuk, bevezetés és tarantella, Szege Kirov hegedül, és a litván kamarazenekar játszik.

Szarazate bevezetés és tarantelláját játszott a Szergej Kirov és a Litván kamarazenekar. Hát úgy látom, a Maxi Pocakkal nem maradtam sikert. Hát ugye gondoltam a Marschner Vámpír című operájára, és arról eszembe jutott Maxi Pocak a Macskafogóból, aki egy ilyen vámpír denevér, és ugye ott van az, hogy ma is konzervért iszunk. Talán látták a kedves hallgatók. Jó pofa film volt, én szerettem. Weber Grandul koncertantja következik, annak is a második tétele Berkes Kálmánnal és Jandó Jerővel.

Karl Maria von Weber Grand Duo koncertantjának a második tétele hangzott el Berkes Kálmán és Jandó Jenő előadásában. Emlékszem, gyerekkoromban fordult elő, hogy egy, hát tulajdonképpen a tanár volt az illető, nem mondok nevet, plakátot látott, és azt mondja, hogy ez a Weber nevét se tudják rendesen kiírni. Összekevert egy másik szerzővel. Mit gondolnak kivel? Hát, ha kitalálják. Jan Dismas Zelenka következik, Bach kortárs, Bach nagyra tartotta egyébként. A Missa dei Patrisából a Glóriát a Stuttgarti Kamarakórus és a Stuttgarti Barokk Zenekar adja elő, Friede Bernius vezényel.

Jandis van Zelenka, a Miszadei Pátriszából a Glória tétel hangzott el a stuttgartiakkal, Frida Bernius vezényelt. Smetanával folytatjuk, az E-moll kvartett, két kvartettje van ez az első, annak is a negyedik tétel, ez azért érdekes, mert ebbe komponálta meg a saját fülzúgását, egy hang, ami állandóan megszól, az, ahogy jól emlékszem, egy E-hang. Szerencsétlen ő is megsüketült, mint Beethoven. Az Amadeus vonos négyest hallják.

0: Smetana Imo vonos négyesének az utolsó tétele hangzott el, az Amadeus vonos négyessel. Egy hallgató levelét föl kell olvasnom. Szeretnék visszatérni a Tarkőhöz, szerintem Magyarországon is van, mégpedig a Bükk-fennség déli oldalán. Jártam ott gyönyörű Bánkút környékén van, ha jól emlékszem, de javítson ki a kedves hallgató, 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És egy pillanatra még visszatérek a Weberhez. Ugye az a bizonyos tanár úr, akit nem nagyon kedveltünk egyébként, de mondom, nem mondok nevet, az Webern nevét olvasta, és nem ismerte ezt a szerzőt, és azt gondolta, hogy hát a Weber, a Karl Maria von Weber nevét írták rosszul. Van ilyen, Weber is lehetett volna, de abban az időben a macskák még nem volt divat. Kulturális hírek. Kérem szépen, a régi fugában van egy, ilyetett fugában lényegében, egy koncert szombaton 18 órakor, Litván Erika, Demeter Tibor és Kallai Nóra koncertje, Bújtás József és Adolf Busch művei szólalnak meg, hegedű, klarinét és csellón. Egyéb koncertek, azt mondja Göd, Fehérvári Zoltán és Palojtai János négykezes hangversenye lesz ott, és a zene mellett Ber Miklós nyugalmazott Váci Püspök mesél legújabb megjelenés előtt álló könyvéről. Műsorvezető Weisz Gábor, kérem szépen. Bartók Rádió szerkesztő műsorvezetője, vagyis a miénk. Brahms, Keringők, illetve Schubert Grand Duo, ez a zenei műsor. Aztán Doknán Jernő Zenei Központ 2026. október 10-15 órától zenebeszéd, Mozart C-dur Jupiter Szimfónia, Péteri Lóránt a műsorvezető, Kovács János vezényli a Rádiószimfonikus Zenekarát. És még van valami, illetve nincs, bocsánat, hanem az van, hogy a Jupiter Szimfóniából a 3. ritmust fölidézzük a Rádiószimfonikus Zenekarával, Kovács Jánossal.

Mozart Jupiter szimfóniájának a harmadik tétele hangzott el a Rádió Szimfonikus Zenekarával, Kovács János vezényelt. Corellivel folytatjuk, a D-dur Concerto Grosso első tétele szól Kalló Zsolt, S. Tamás Zsuzsanna, a két hegedűs, C. Ágnes a gordonkás, és a Capella Savaria játszik mellettük.

Corelli Dédur koncertójának a nyitó tétele hangzott el a Capella Savaria művészeivel. Kalló Zsolt, S. Tamás Zsuzsanna, Teci Ágnes voltak a szólisták. Állatos hírek, most korábban jönnek az állatos hírek, mert hiszen 17:30-tól véget ér műsorunk, és akkor a karmester versenyről lesz szó, de hát erről majd még fog beszélni. Medve mászkál Magyarországon, két településnél is látták, Szatmárcseke, illetve Túr Istvándi külterületén, és hát figyelmeztetik a lakosságot, hogy nagyon vigyázzanak. Nem ez volt az első, amikor ott azon a környéken láttak medvét, Tiszabecs, Uszka, Botpalát települések környékén is láttak már medvét, nem olyan régen Tiszabecs bajnok részén, Tölgyes erdőnél. Hát nem tudom, hogy a Tiszában mennyi lazacél, meg a kis Túrba, mert Túr Istvándi is ott van, ugye, de hát ha én lazac lennék, akkor bizony most nagyon izgulnék, mert a medve nagyon szereti a lazacot. Natasa lett a debreceni Láma Csikó neve. Ugye szeptember 27-én írták ki a pályázatot, és hát a Natasa név nyert. Nagy pelecsemetéket mentettek meg a Sóstó Vadvédelmi Központban. 10 darab apró rágcsáló is érkezett Sóstó, Nyíregyházi Sóstó. És 67 vonuló fehér gólya jelent meg Máltán, és állítólag Máltán a fehér gólyák azok ritkák. Hát ezt nem tudom. És még valami, lámpás cápákat fedeztek fel. Ez egy olyan cápa, amelyik tényleg fényt bocsájt ki, fotofórák vannak a testén, de nagyon mélyen él, és ezért nem nagyon lehet őket megpillantani, több száz méteres mélységben élnek, és picik. Úgyhogy őtőlük azt hiszem, hogy legfeljebb a búvároknak kellene félni, másoknak nem. Állatos zenével folytatjuk. Kodály Zoltán házasodik a Vakond, Gazdag Erzsi szövegére, a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel Nemes László Norbert vezényletével.

Ez ott a házasodik a Vakond Gazdag Erzsi versére készült Kodály mű. A Magyar Rádiós Televízió gyermekkórusát Nemes László Norbert vezényelte. Van ez a elég rémes vicc, azért elmondom, hogy a Vakond, a mama és a kisvakond valahogy fölkerül a föld felszínére, és a kisvakond hát körülnéz, jó, tudom, körülnéz, oké, ez a vicc kedvéért. És olyan gyönyörű minden, és zöld a fű, és kék az ég, és virágok vannak, és akkor megkérdezi a mamát, hogy te, édesanyja, hát miért nem élünk mi itt fönt, ez a gyönyörű helyen, miért élünk ott lent, sötétben, mire a mama azt mondja, azért, kisfiam, mert ott a mi hazánk. Filozofikus vicc. Grieg szimfonikus táncaival folytatjuk. A Birminghami szimfonikus zenekar Szakári Órámú vezénylés a harmadik szimfonikus táncot hallják.

Grieg szimfonikus táncai közül a harmadik hangzott el a Birminghami szimfonikus zenekarral, Szakári Urámú vezényelt. Play-jel fogjuk folytatni, de előtte van egy kérdésem. Egy költő 1849-ben ezen a napon hunyt el. Ez a költő, ennek a talán leghíresebb verse a Holló. Ki ez a poéta, akinek a leghíresebb verse a Holló? És akkor jöjjön Pleyel, szerenát szólóegedűre, Gordonkára, vonósokra és két kürtre, Szefcsik Zsolt vezényli az Erdődi Kamarazenekart és a szólistákat.

Kleyer szerenádját hallották, Szabad Ivimor, Szabó Péter és az Erdődi Kamara zenekar előadásában hangversenymester Szefcsik Zsolt holló. Edgar Allan Poe, az amerikai költő 40 éves korában hunyt el 1849-ben, és a holló a leghíresebb verse. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Hogy hívják a hollót az Állatfarmban? Ugye ismerik ezt a regényt, az Állatfarmot, gondolom mindenki, 1984 szerzője írt az állat. Hogy hívják ott a hollót? A másik, ha a pót pőnek ejtem, nem úgy kell, de én most úgy ejtem, és azt mondom, hogy a pő, ha engem éj ki már, de mindig egy, ha vildagár, mert engem éj minden bagul, mint vélgabban a végahúr. Ennek például ki a költője? Két dolgon is gondolkodhatnak. Christian Bachval folytatjuk a G-dur szimfónia második tételét, a Concerto Armonico játsza.

0: Christian Bach Gédus szimfóniájának a második tétel hangzott el koncerto armónikóval. Nézem az időt, 2:05.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongora művész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
4: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És akkor már is jön a rejtvény, csak hát le kell zárnom Mózes a holló neve az Állatfarmban, Orwell híres regényében, illetve a Pőha engem éj ki, már az Karinthy Frigyes. Na és akkor most mondom, hogy mit lehet nyerni. Október 8 csütörtök, Mátyás templom 19:30, Szamosi Szabolcs orgonista és Pál István Szalonna hegedűs közös koncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében, Bartók, Keremen László és Johann Sebastian Bach művek, valamint 42. Genfi Zsoltár, mint szép híves patakra. Erről rögtön egy kérdés, milyen állat, ami szép híves patakra? De ha akarják, ezt is megválaszolhatják. Október 10, szombat, 11 óra, Régi Zeneakadémia, Liszt Múzeum matiné koncertek, az Accio Zongora Trio koncertje, Schubert és Frank Martin, művek. Október 10, szombat, 11 óra, Bartók Emlékház, ez is 11, az is 11, négy főre szóló családi jegy, két út van előttem, ez egy mesejáték Bartók kétszólamú kórusaira, koncepció Annus Réka és Zámai Eszter, és hát ugye egy csomó kórus szólal meg, Cipós Ütés, Huszárnóta, Leánycsúfoló, stb. Stb. És van még október 22 csütörtök, tehát ugrunk egy nagyot az időbe, Doknány Jernő Zenei Központ nagyterem, Bál Dávid zongorázik, Asztalos Bence hegedül, Szabó Péter gordonkázik, Csajkoszki művek. És van egy állatmesék CD, Vizsói Lívia fagottozik, egy szegedi fagottművész, és Klebnicki György zongorázik, szintén szegedi művészről van szó. Mit kell kitalálni? Egymás után négy tételt hallanak egy zongora sorozatból, amit a zeneszerző a kislányának ajánlott. A kislány akkor 3 éves volt, tehát nem hiszem, hogy nagyon méltányolta, de később aztán persze annál inkább. Dr. Gradus ad Parnassum, ez az első tétel, az Elefánt bölcsődala, ez a másik tétel, Baba Szerenát, harmadik, és Hópelyhek tánca, ez a negyedik. Még volna kettő, egy ötödik és egy hatodik, azt most kihagyjuk. Philip Antramon zongorázik, és a zeneszerző nevét kellene kitalálni.

Debussy műve hangzott el a Gyermekkuckó sorozatból, a Dr. Gradusát Parnassum, az Elefánt bölcsöddel a Babaszerenát és a Hópelyhek tánc. Hogy kíváncsi vagyok, hogy 50 év múlva gyerekeknek majd valószínűleg meg kell magyarázni, hogy a Hópely az mit jelentett annak idején.

egyáltalán az eső mit jelentett annak idején. Philipp Antrimo zongorázott. Már sorsoltunk is Horváth Judit, Horváth Richárd, Kutas Gyula, Kerék Kata és Gajzer Tamás a nyerteseink. Paisiellóval folytatjuk, az Esdur koncertó nyitótételét játsza Ugo Orlandi mandolinon és a venetói szólisták.

Ez volt az Adagio és Allegro Adagio tétele Schumanntól, Varga Zoltán Kürtölt, Kovalszky Mária játszott zongorán, és hát Womandulin, úgy gondoltam, ez az angol neve, hülyeskedtem, bocsánat. Valaki azt hiszi, hogy mandolina, egyik kedves hallgató, jó, Ladiolin, ez is jó, Fraudolin, majdnem, de ez inkább Németországban volt divat. Bendával folytatjuk, C-dur szimfónia első tétele, az Ászredi Viva együttessel.

0: Benda C-dur szimfóniájának nyitó tételét az Arsa Rediviva együttes játszotta Milan Munklinger vezényletével 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra a Magyar Állami Operaház. Hűvösebb, csapadékosabb napokra kell készülni. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében, és a mikrofonnál Bőti Attila. Holnap folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári 2 lépcsős béremelést jelentett be. A kormányfő türelmet kért és felajánlotta a további párbeszéd lehetőségét. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Az Orbán kormány drogpolitikája egy tiltó-büntető jellegű rendszer volt, a szabályozás középpontjában a használat visszaszorítása állt, amit elsősorban jogi szankciókkal, rendészeti eszközökkel igyekeztek elérni. További tájékoztatást kért az Egészségügyi Világszervezet Moszkvától az ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kapcsolatban. A WHO azután fordult az orosz hatóságokhoz, hogy ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg, a feltételezhetően tüdőpestisben meghalt Irkutszki laboratóriumi dolgozó ügyében. Valamint ugyancsak meg nem erősített hírek szerint egy másik laboráns is elkapta a fertőzést. Az a pestis változat emberről emberre is terjedhet, de antibiotikummal kezelhető, ám ha ez nem történik meg 3 napon belül, a tüdőpestis végzetes is lehet. Késelés történt délelőtt egy lengyel szakközépiskolában. Legkevesebb 10 megsebesültek, köztük a 19 éves támadó, aki az iskola tanulója, valamint diákok és tanárok. Egyikük sincs életveszélyben. Az elkövetőt, akinél egy bozótvágót találtak, őrizetbe vették. Indítéka egyelőre nem ismert, de korábban pszichológus kezelte. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Jelentkezni a november 15-éig benyújtott dolgozatokkal lehet. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra a Magyar Állami Operaház szombaton. Az ünnepi hangversenyt a Hári János című daljáték operaházi ősbemutatójának 100. és az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezik. A Psalmus Hungaricus és a Hári János szvit mellett megszólal a 100 éve bemutatott daljáték, sárkánytáncként is ismert balettzenéje, valamint elhangoznak a zeneszerző magyar népzene sorozatának katonadalai. Holnap a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani, éjszaka 3 és 10, napközben 22 és 28 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Sinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint, a Velencei Filmfesztivál után már a mozikban. Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Vivaldival folytatjuk, van egy D-dur hegedű versenye, aminek az első tétele szólal meg. Nagymogul ez a mellékcíme, mert interludiumként használtak fel egy Nagymogul című operában. Ez a Nagymogul, kérem szépen, volt egy nagy birodalom 1520-as évektől 1720-ig, ahol ott voltak ezek a nagymogulok, nem mongol egyébként, és ennek az egyik emléke a Taj Mahal. Hát, ha tudják, hogy melyik városban van a Taj Mahal. És ugye ott volt ez a birodalom. Lényegében a Taj Mahal volt, rövid ideig az a városka volt a székhelye a nagymogulnak. Susán Sziránoszian hegedül és a Velencei Barokkzenekar játszik, miközben ezen gondolkodnak, hogy hol van a Taj Mahal.

Vivaldi, mivel hangzott el a D-dur hegedű verseny nyitó tétele, Susan Siranszian szólójával és a Velencei Barokk Zenekarral. Agra, kérem szépen, ez a városkar, ez a csodálatos építmény, a Taj Mahal található. Schuberttel folytatjuk, a C-dur zongoradarab következik, a három kései zongoradarab közül Rudolf Firkuszni zongorázik, és most felhívom figyelmüket, hogy mindjárt jön a rejtvény, mert csak fél hatig szól a műsorunk, utána karmesterverseny lesz.

Schubert zongoradarabját, a C-dúrt Rudolf Firkuszni játszotta. És már is jön, kérem szépen, a mai rejtvény. Mondom, mit lehet nyerni. Október 10 szombat, 20 óra Opus Jazz Club. Charles Planchou és művésztársa ad koncertet. Október 16 péntek, 19 óra Turai Ida Színház, Oscar Wilde, Bunbury darabját játsszák. Október 22 csütörtök, 20 óra Doknány Jenő Zenei Központ Nagyterem, Falvai Attila és Fülei Balázs hegedű zongora koncertje Mozart és Bartók művekkel. És van egy CD, Gershwin in Hollywood. Mit kell kitalálni? Egy zeneszerző, nagy operaszerző volt, és ez is egy opera, két részlet, csak éppen nincs ének most benne. Inasok tánca, mesterek bevonulása, Francia Rádió Filharmonikus Zenekar, Szól Marek Janowski vezénye. Hol van a mesterek bevonulása? Egy nagyon híres operáról van, szóval legalább a zeneszerzőt tessék megírni.

színt kell vallanom, Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának részletét hallották, Inasok tánca, mesterek bevonulása. Inasok tánca egy balett, nagyon ritka dolog ez Wagnernél. Francia Rádió Filharmonikus Zenekarát Marek Janowski vezényelte. Mondom a nyerteseket, Csoma Róbert, Litván Erika, Kalavszki László, Lencsés Gyula. És Deodat de Szeverák következik, mégpedig a Szünidőben című sorozatából, 7. tétel, romantikus keringő, Éric Le Sage zongorázik.

Deodat Szeverák romantikus keringőjével, amit Erik Leszár zongorázott, véget ért a mai muzsikáló délután, és kérem szépen, most mindjárt kapcsolunk máshova, a következő fél órában hírösszefoglalót és interjúkat hallhatnak a Solti Nemzetközi Karmester versenyről. A műsorvezető Uzsali Bence lesz, akinek már is át fogom adni a szót, csak még egy szignál következik előtte, és mindjárt hallják az ő hangját. Búcsúzik Kovács Sándor.

0: Köszöntöm én is a hallgatókat, ahogy a hét többi napján ma is beszámolunk hallgatóinknak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny legfrissebb híreiről. Tegnap este véget értek az elődöntők, és a nemzetközi zsűri kiválasztotta azt a négy karmestert, akik a péntek esti döntőben a Nemzeti Filharmonikus Zenekart vezénylik majd. A négy továbbjutó a svájci olasz Fernando Cañasso, a kínai Jute Wu, az argentin Fernando Gaggini és a holland Drummado Weinhammer. A középdöntő tapasztalatairól elsőként a zsűri elnököt Pinka Steinberget kérdeztem.
1: As chair of the jury, what matters?
2: Zsűri elnökként mi számít önnek a leginkább? Mit keres a pályázó karmesterekben?
3: Well, it's obvious.
4: Nos, ez nyilvánvaló. Olyan embert keresek, akinek van személyisége, vezetői személyisége, és aki nagyon jó muzsikus. Tehát amikor vezényel, ne csak az ütemet üsse, mert ha így van, az a probléma. Ne csak ütemezzen, hanem fejezze ki a zenét, és mondjon nekem valamit arról, amit a zene mondani akar. Érti? Én ezt keresem minden karmesterben.
0: Hamacsak, mennyire van egyetértés a zsűri tagok között?
4: Azt hiszem, ha nem tévedek, szinte teljes az egyetértés.
0: Eddig milyen benyomást tettek önre a versenyzők? Hogyan teljesítettek?
4: Érdekes, például tegnap és ma operával foglalkozunk. Opera részleteket kell vezényelniük, és ez nagyon érdekes, mert ilyenkor látja az ember, hogy nem ismerik. Nem ismerik ezt a zenét. Nem tudják, hogyan kellene megszólalnia. Ott állnak és taktíroznak. De nem erről szól a zene. És ebben a zsűriben mindannyian egyetértünk, és nagyon meg is lepett bennünket. Tehát itt van egy hatalmas hiányosság. Majd meglátjuk, mi lesz a folytatásban. Nem tudom.
0: És van különbség például a pécsi első élőforduló és a mostani budapesti között?
4: Nos, a második fordulóban operát vezényelnek. Itt látjuk meg a gyengeségeiket. Látjuk, hogy ezeket a fiatal jelölteket, akik karmesterek szeretnének lenni, ma egyiküket se lehetne beállítani egy operaházba, hogy vezényeljenek el egy operát. És ez számomra és a zsűri többi tagja számára is óriási meglepetés. Mert tudja, ha valaki muzsikus, akkor muzsikus. A hangok ugyanazok a hangok, akár szimfonikus zenéről, akár operáról van szó. Az operában mindössze annyi a különbség, hogy ismerni kell a stílust, ismerni kell a szöveget, tudni kell, hogyan kell az énekeseknek kifejezni magukat. Most egyrészt Mozart van terítéken, másrészt Puccini. És nagyon érdekes, hogy egyszer csak azt látja az ember, várjunk csak, itt valami nincs rendben. Mert bár ott állnak, próbálnak, beszélnek, én közben azt kérdezem magamtól, miről beszélnek? Azért beszélnek, mert beszélniük kell, mert kaptak 30 percet, tehát akkor beszélnek. De annak, amit mondanak, egyáltalán semmi értelme. Érti? Számomra itt van egy hatalmas hiányosság. A szimfonikus műveket valahogy megcsinálják. De hol van az opera? Mi történik itt? Számomra ez nagyon kiábrándító és nagyon furcsa.
0: Ritkaságnak számít, hogy egy karmester versenyen opera részletet is kell vezényelni?
3: I personally think it's very good. Whenever I don't know how they learn the scores, I have no idea.
4: Nem tudom, mennyire ritka, de személy szerint nagyon jó dolognak tartom. Az egésznek az a problémája, hogy nem tudom, hogyan tanulják meg a partitúrákat. Érti? Otthon megtanulhatják a partitúrát, aztán a tükör előtt gyakorolhatják a vezénylést, hogy jól nézzen ki, de engem nem érdekel, hogy néz ki. Én a fülemmel figyelem, mi szólal meg. Ez számít. Ez nem vizuális verseny. Itt azt kell hallgatni, ami megszólal, és ekkor látja az ember a hatalmas különbségeket, és azt is, hogy mi hiányzik. Azt is el kell mondanom például, hogy Pécsett, ahol az első fordulót tartottuk, nagyon érdekes volt a helyzet, mert a pécsi zenekar nagyon jól játszott, tényleg nagyon jól. És szerintem inkább a zenekar vitte magával a karmestert, nem a karmester vezette a zenekart. A zenekar vitte őket, és véleményem szerint sok versenyzőt meg is mentett.
3: And they saved many of them.

0: Richard Wagner A bolygó hollandi című operájának nyitányát idéztük, a Magyar Állami Operaház zenekarát Pinka Steinberg, a karmesterverseny zsűriének elnöke dirigálta. Szintén a zsűri tagja Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzenei igazgatója. A középdöntők szünetében őt kérdezte Várgedő Anna.
1: Milyennek találja a mezőnyt? Mik az eddigi tapasztalatai?
2: Nagyon sikeres első fordulón vagyunk túl, most, amikor beszélgetünk, éppen most a második forduló közepén vagyunk egy kicsit túl. Tehát az a 10 versenyző, akiket kiválasztottunk, ők nagyon jók voltak az első forduló alapján, de igazából azok is, akik kiestek, azoknak is a döntő többsége nagyon tehetséges volt, tehát abszolút a pályára való. Most a második forduló az egy érdekesebb és egy sokkal színesebb, bizonyos szempontból egyenletlenebb képet mutat, mert ugye az derül ki, hogy azért, hiszen Soltiról van elnevezve ez a verseny, és Solti azért a 20. század második felének az egyik nagy opera karmestere is volt. Egyike volt azoknak a kiemelkedő személyiségeknek, akik például a londoni Covent Gardent azzá tették, aminek ismerjük. Egy Solti karmester verseny opera nélkül és opera vezénylés nélkül nem állná meg a helyét. Ezt a véleményt képviseltem én is, amikor a szerkesztőbizottság tagjaként azon gondolkoztunk, hogy hogyan legyen a versenyen, melyik fordulóban mi. Most itt ebben a fordulóban kortárs magyar művek, Varga Judit és Gyöngyösi Levente művek mellett opera részleteket, Mozart, illetve Puccini részleteket kell vezényelniük, illetve dolgozniuk az énekesekkel. És hát itt látszik azért, hogy nagyon-nagyon sokat teendő az opera vezénylés terén, az egész világon, és minél több fiatal karmesternek minél hamarabb el kell kezdenie operával is foglalkozni, hiszen azért a világnak nagy szüksége van jó opera karmesterekre is. Tehát itt sokkal nagyobb a szúrás, sokkal több a probléma. Szinte mindenki, aki zenekar előtt szimfonikus karmesterként olykor egészen kiváló teljesítményt nyújt, olykor egészen elemi hibákat vét opera vezénylésben, és nem vezénylés technikai hibákra gondolok elsősorban, hanem az énekesekkel való bánásmód, próba, munkamódszer, az énekesek formaidőzítése, énekesekkel való együttlélegzés szempontjából. Tehát itt tartunk most a második forduló derekánál, de én azért bízom benne, hogy 4 nagyon tehetséges embert ki fogunk tudni választani ma este. Kedden beszélgetünk most, és hát ma este döntünk arról, hogy ki megy tovább a döntőbe, ki lesz az a 4, és bízom benne, hogy a döntő az megint egy másfajta szemléletet fog tükrözni, hiszen ott nagy szimfonikus zenekari műveket fognak a Nemzeti Filharmonikusok élén bőséges próbával vezényelni.
1: Miért ilyen nehéz az opera? Miért akasztja meg a kereket vajon?
2: Ugye a karmesterekben sokszor van némi diktatórikus hajlam, az opera az pedig együttműködésre van ítélve, és ráadásul ott az énekesnek a bőrébe kell bújni a karmesternek, és segítenie kell, hogy egy énekes a legjavát nyújthassa. Én nagyon szeretem az orchideákat, és nem olyan régen jöttem rá arra, hogy azért az énekesek nagyon sok szempontból hasonlítanak az orchideára. Tehát ideális körülményeket kell számukra biztosítani ahhoz, hogy teljes szépségüket nyújthassák. Nagyon sok karmester úgy vezényel operát, hogy bár ne tenni, nyilván neveket nem szeretnék mondani, mert egy énekest teljesen tönkre lehet tenni azzal, hogyha egy karmester a zenekart engedi hangosabban játszani a kelleténél. Kicsit lassabb tempót vesz a kelleténél, ami azt jelenti, az énekes pont kivogy a levegőjéből a zeneszerző által megkomponált ívek alapján, amelyek egyébként befolyásolják a tempót, és minél régebbre megyünk vissza a zenetörténetbe. Annál jobban látszik, hogy az énekes ívekből világosan kikövetkeztethető az a tempó, amellyel egy-egy zenei ívet egy levegőre el lehetett énekelni. Tehát, hogyha mondjuk a karmester kolléga nem figyel arra, hogy a zenekar elég halkan játszon, kicsit lassabb a tempó a kereténél, viszont cserében nem hagyja az énekest a kellő ponton levegőt venni, de ezzel felismerhetetlenül lehet változtatni, egy orchideából is lehet gyomlövényt csinálni.
1: De mit keres egy versenyzőben zsűritagként, milyen szempontokat mérlegel?
2: Természetesen zenei kifejezés. Engem igazából csak az érdekel. Tehát a zenei kifejezést keresek, és az, hogy mond-e nekem valamit az általa közvetített zenemű. És ez nagyon fontos kérdés, mert a klasszikus zene közönségének azért a közönségét formáló embereknek, legyen szó akár koncertszervezőkről, menedzserekről és természetesen művészekről, nagyon nagy a felelősségük abban, hogy nem mindig van második lehetőségünk, tehát nem lehet unalmasan koncerteket adni, vagy kifejezés nélkül, mert akkor az emberek nem fognak eljönni a következő koncertre.

0: Így vezényel operát Solti György. Mozart Figaro házassága című operájának első felvonásából Samuel Rémy énekelte a címszereplő áriáját, a londoni filharmonikus zenekar játszott. Szintén a nemzetközi zsűriben foglal helyet Bogányi Tibor, a Pannon filharmonikusok első állandó vendégkarmestere. A következőkben vele beszélgetek arról, hogy milyen kvalitásokat keres a versenyzőkben.
1: Első napokban mindig azt mondom, hogy azt az áttörő zenei personát, egy áttörő zenei personát keresek, aki hatással van, aki rögtön ebben az akár 15-20 percben is hatással tud lenni, és el tud érni sok mindent. Most erre voltak különleges példák tegnap az első napon, hogy valaki elérte azt, amit szeretett volna, de egy nagyon-nagyon rossz ízlésű eredményt akart elérni. Azt elérte, tehát igazából eredményt ért el, mint karmester, viszont az ízlés miatt meg mindenki úgy volt vele, hogy hú, hát ezt így nem lehetne. Igazából nehéz még megmondani, de valami átütő személyiséget talán ezt keressük.
0: Mennyire a vezényléséből és mennyire például a próbálásából vagy a zenekarral való viselkedéséből lehet leszűrni ezt a személyiséget?
1: Ez a kombináció, a kettő kombinációja. Tehát ahogy megszólal, az már valahogy úgy vonza magával az. Tehát az egyéniség a kézben és a megszólalásban is nagyjából ugyanazt tükrözi. Tehát nincs olyan, hogy fantasztikusan beszélt, és a rettenetesen vezényelt. Vagy fantasztikusan vezényel, az inkább van, hogy nagyon jól vezényel, vagy le tudja vezényelni, és nem tud semmit hozzászólni. Az inkább előfordul, de akkor is ugye nagyjából látjuk ezt a kombinációt, ezt a személyiséget elég gyorsan fel lehet fedezni benne.
0: Észre lehet azt venni egy jól sikerült előadásból, hogy mi az, ami ebből a zenekaron múlt, és mi a karmesteren?
1: Hát igen, abszolút, és a tegnapi tapasztalat alapján a zenekar fantasztikus, és nagyon-nagyon felkészült. Ugye külön három karmesterrel is begyakorolták, hogy milyen verziók lehetnek. Szóval igazából még túlságosan is segítik a karmestert, ami egy zenész büszkeség is, ők jól akarnak játszani, el is fogják játszani jól, még hogyha ott rettenet dolgok történnek a pulton, szóval egy kicsit kisegítik a karmestert, de ez legyen a zenekar jó pontjára írva.
0: Ha nézel egy zenekart vezénylő karmestert, meg tudod állapítani, hogy mennyire van meg köztük a szimpátia és az összhang?
1: Persze, nagyon gyorsan meg lehet állapítani. Amikor befejezte, akkor a mosolygás, megtapsolják, a zenekar megtapsolja a karmestert, látszik a lelkesedés, hogy na, még hogyha nem is az én játszol, de valamit elért. Tehát ugye a zenész az nem állandóan a karmestert nézi, hanem a kottát. Tehát ő egy valami áttéten keresztül érzi a karmesternek az energiáját, meg a lendületét, meg hogy ezt össze tudta-e fogni. Hát lehet, hogy még nem is néz ki túl jól, mert mi meg végig a karmestert nézzük, és nem is néz ki túl jól a vezénylése, de jó hatással volt a zenekarra, és a zenekar elismerően megköszöni, tapsolja, tehát ilyenek, ezek nagyon érdekes ilyen közjátékok ebben az egészben.
0: Számítanak zsűritagként a döntésedben például ezek, hogy mennyire tetszett a zenekarnak?
1: Nem igazán számít. Tehát lehet, hogy tudat alatt a végén, amikor beírta az X pontot neki, vagy legalábbis van egy képem a karmesterről, és a zenekar meg elismerően bólint, akkor mondjuk egy pontot emelkedik, de igazából ez nem annyira számít. A karmesteri tevékenysége számít, és én tudom jól, hogy a zenekar más szűrőn keresztül érzékeli a karmestert. Tehát lehet, hogy neki egy olyan valaki tetszik, aki nekünk abszolút nem tetszik. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok.

0: Mozart Kozifán tuttenyitányából hallottunk egy részletet a Pannon Filharmonikusok előadásában Bogányi Tibor vezényelt. A Solti Nemzetközi Karmesterversenyt a Művészetek Palotája szervezi és koordinálja. Vajon képes-e egy ilyen megmérettetés az 1974-es televíziós karmesterversenyhez hasonlóan új közönséget elérni? Gál Judit vezető művészeti titkár válaszol.
1: Most már nem olyan könnyű a mostanihoz képest, azért annó könnyebb volt megtalálni akár a közönséget itt Magyarországon egy-egy karmesterversenyre. Próbálunk haladni a korral, és a mifa.hu weboldalon, illetve a YouTube csatornán végig streameljük a versenyt, tehát élőben lehet követni azoknak is, akik nem tudnak ide ellátogatni. Ezen kívül sikerült megnyerni a Medici TV-t, akik pedig külföldre közvetítik majd a döntőt és a gála koncertet élőben. És hát természetesen a Bartók Rádiós fogja közvetíteni, illetve az M5 csatorna a döntőt csúsztatott élőben, és a gála koncertet pedig élőben közvetíti. Természetesen próbálunk itt a social médiában is hírt adni róla, ahogy csak tudunk, és bízunk abban is, hogy a versenyzők, akik nagyon sok, 17 országból jöttek, most akik itt vannak, vannak kettős állampolgárok, és van, aki mellett három országnév is szerepel, már igazi világpolgárok, úgyhogy nekik is nyilván vannak ismerőseik, barátaik, rokonaik, mindenhol terjesztük itt a élő közvetítés lehetőségét, úgyhogy elég sokan nézték már az elődöntőt is, úgy láttuk.
0: Bár a műpa, mint szervező, nem zsűritag, de hát azért ennyi befektetett munka után azért valószínű, hogy van egyfajta elképzelés, hogy milyen jellegű kvalitásokat keresnek a győztesben. Van valami elképzelt ideális versenygyőztes?
1: Nem, azt hiszem, hogy ilyen nincs. Mi annak örülnék nagyon, és azért csináljuk ezt az egészet. Egyrészt, hogy egy kicsit népszerűsítsük nem csak a karmesteri szakmát, hanem magát a komoly zenét, a klasszikus zenét, akár a fiatalabb korosztályok körében is, hogy lássák, hogy van olyan 18-35 év közötti generáció, akik ezt választották szakmájuknak. Nem titkolt célunk az is, hogy kis közönségnevelés, közönségbázis építés, mert nem mindig van lehetőség, sőt normális esetben nincs lehetősége a közönségnek karmestereket munka közben látni. Legtöbbször már csak koncertre jönnek, és akkor már csak a munka eredményét hallják, de itt azért elődöntőn, a középdöntőn is lesz lehetőségük próbaszituációban hallani a karmestereket, hogy próbálnak a zenekarral, hogy instruálják őket. Lesz egy 20 perces próba például a középdöntőn, ahol a új magyar kortárs művet próbálják be. Azért nagyon érdekes szerintem a közönségnek, aki még ilyet nem látott, hogy zajlik egy próba, úgy, hogy annak aztán a végén meg kell, hogy szólaljon kvázi koncertszerűen szünet nélkül a darab. Úgyhogy nem volt egy ilyen ideál elképzelés, hogyha azt szeretnénk, hogyha sikerülne olyan versenyzőket találni itt a 21 között, akik valóban tehetségesek, elhivatottak, és van esélyük rá, hogy a következő években befussanak, és a világ ismert karmesterei között tartsák számon őket.
0: Arról nem is beszélve, hogy hát általában egy koncerten csak egy karmestert látunk, és hát föl is szokás tenni a kérdést, hogy na jó, de hát mire van az a karmester, hát ő nem zenél, nem szól a pálcája. Talán így tényleg lehetősége van a közönségnek azt is összehasonlítani, hogy ugyanazt a művet, vagy ugyanazt a helyzetet hogyan használja egymás után több különböző karmester.
1: Pontosan, ez nagyon érdekes tapasztalat szintén, hogy ugyanaz a mű mennyire másképp tud megszólalni, más dinamikával, más tempóval, más kifejezéssel egy-egy karmester alatt. Ez tényleg egy érdekes tapasztalat, és hogy teljesen máshogy szól a zenekar is, attól függ, hogy ki áll előtte. És a közönségből is jött ilyen visszajelzés, hogy nem gondolták volna, hogy ezt tényleg így lehet hallani. De igen, úgyhogy erre is ez egy jó lehetőség.
0: Holnap folytatódik sorozatunk, amelyben friss hírekkel és interjúkkal jelentkezünk a Solti Nemzetközi Karmesterversenyről. Várjuk vissza Önöket! A szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
2: Műsorajánló. Ma este Augustin Hadelich hegedül és Francesco Piemontesi zongorázik. A Grammy-díjas német-amerikai hegedű és a svájci olasz zongoraművész tavaly februárban adott nagy sikerű közös kamarakoncertet a Zeneakadémián, ahol francia művek és különleges átiratok adták közös estjük gerincét.

0: Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután. Két évfordulóra is felhívjuk a figyelmet. Először az 55. születésnapját ünneplő kétszeres Grammy-díjas orosz zongora művész Jevgenyi Kiszin archív Vigadó Béli estjét elevenítjük fel. Majd Anton Bruckner műveit játssza a Linci Bruckner zenekar a 83-as zeneakadémiai felvételen. Ezzel emlékezünk a zeneszerző halálának 130. évfordulójára. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, hangmérnök kollégám Papp Sándor nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Bolna Milán. Mai összeállításunkban Charles Dutoit vezényel, aki ma ünnepli 90. születésnapját. Először hallgassuk Maurice Ravel művét, Daphnis és Chloé, balettzene, harmadik jelenet. Előadja a montréali szimfonikusok ének és zenekara. A felvétel Montréalban a L'Église de Saint-Eustache-ban készült, 1980. augusztusában.

Elhangzott Maurice Ravel, Daphnis és Chloé, balettzene, harmadik jelenet. A montreali szimfonikusok ének és zenekarát Charles Dutoit vezényelte. Most hallgassuk Chopin F-moll zongora versenyét, opusz 21. A szólista Marta Arkerich. A montreali szimfonikus zenekart továbbra is Charles Dutoit vezényli. A felvétel Montrealban a L'Église de Saint-Eustache templomban készült 1998. októberében.

Chopin F. moll zongora versenyét hallottuk, opusz 21. A szólista Marta Argerich volt, a Montreali Szimfonikus Zenekart Charles Dutoit vezényelte. Összeállításunk végén hallgassuk Mussorgszky Egy éj a kopárhegyen című szimfonikus költeményét. A Montreali Szimfonikus Zenekart Charles Dutoit vezényli. A felvétel 1987-ben készült.

0: Elhangzott Muszorszkij egy éj a Kopárhegyen, szimfonikus költemény. Előadta a Montreali Szimfonikus Zenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Charles Dutoit vezényelt, aki ma ünnepli 90. születésnapját. Műsorunk végén hangmérnök kollégám Papp Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bolla Milán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Várgedő Anna. Összművészeti gondolkodás, kísérletezés és sokszínűség. Mindezek alapértékei a közelgő Liszt ünnepnek. A fesztivál, amelyet idén is a Művészetek Palotája szervez, október 8-án veszi kezdetét. Az érdeklődőket annyi helyszín és program várja, hogy megszámolni sem könnyű feladat. Elsőként Szomolányi Janinával, a fesztivál operatív igazgatójával beszélgetek. Többek között arról is, hogy mennyire szorosan kötődnek a Liszt ünnep programjai a zeneszerzőhöz.
3: Ez azért csalóka, mert zeneszerző a névadója a fesztiválnak, de azért ennek az elsődleges szándék az az volt, hogy külföldön is Liszt Ferenc nevéhez egyértelműen a magyar kultúra, művészet és a zenekultúra párosul. Összművészeti fesztiválról van szó, tehát hogy nem csak zenei programok vannak, és a zenei programokon belül sem csak klasszikus, hanem jazz és könnyű zene, de igyekszünk minden fesztiválnak egy kiemelt, grandiózus Liszt koncertet szervezni, ahol egy monumentális Liszt művet mutatunk be, de azért van a program részeként olyan Liszt mű, ahol nem teljesen eredetiben, hanem a mai kor szellemének megfelelően átültetve hangoznak el művek.
2: Nem csupán a programok, hanem már a Liszt ünnepen teret kapó műfajok felsorolása is szédítő. Milyen műfajok szerepelnek a programkínálatban?
3: Hát a műfajokat leszoktam számolni, idén közel 10 műfaj lesz a fesztiválon. Természetesen a klasszikus zene, az opera, tánc, néptánc, mert hogy néptánc bemutatónk is lesz, képzőművészet, fotóművészet, az irodalomnak igyekszünk mindig nagyon komoly teret adni a Margó Fesztivállal együttműködve, progresszív könnyűzenei programjaink is lesznek, és az elektronikus zenei programok például.
2: A fesztivál egy nagy gesztussal mindent felölel. Cél az, hogy mindenkit megszólítson? Egyáltalán lehetséges ez?
3: Mindenkinek ez a vágya, hogy valóban mindenkit megszólítson, és szerintem minden fesztivál szervező ezzel hitegeti magát, hogy biztos, hogy sikerül is mindenkit megszólítani. Természetesen nekünk is az a célunk, hogy nagyon széles közönségrétekhez szóljunk úgy korosztályban, mint az anyagi lehetőségek tekintetében, tehát hogy van a fesztiválnak jelentős számban ingyenes programja is, hogy bárki számára elérhető legyen művészeti program, de hát azért minden évben lehet újabb és újabb közönséget bevonni.
2: Egyáltalán nem csak a klasszikus művészetek kanonizált alkotásai kapnak teret a fesztiválon. Ha mondjuk Liszt időutazóként megjelenne és eljönne, mit gondol, mit szólna?
3: Meglepődni biztos nem lepődne meg. Valamiért én azt gondolom, hogy egy ilyen csendes megfigyelő lenne, de a koncert végén lehet, hogy odaszólna a kollégáknak. Először kérdezne, és valószínűleg ő nagyon-nagyon gyorsan rájönne valami új virtuóz megoldásra még egy elektronikus zenei kütyű használatánál is.
2: Beszéljünk egy kicsit részletesebben a fesztivál klasszikus zenei programjairól. Több évfordulóról is megemlékeznek, hiszen a Liszt ünnep keretein belül ünnepli 15 éves fennállását a Schneidberger Zenei Tehetségközpont, és Steve Reich 90. születésnapjának is koncertet szentelnek, de említhetném a Tihanyi László születésnapjára rendezett koncertet is. Mesélne egy kicsit részletesebben ezekről a programokról?
3: Tihanyi Lászlónak ezt az évfordulóját két egyfelvonásos opera bemutatóval ünnepeljük, az Arabesk, az már bemutatásra került korábban. Igazából egy szemikoncert verzióban Mácsai Pál ezt a kategóriát adta ennek a műfajnak, mert hogy azért ilyen rövid idő alatt nincs lehetőségünk 6 hetes próbaidőszakot biztosítani a közreműködőknek. Nehéz egy operai típusú szenírozást a fesztivál színháznak a színpadára megálmodni, illetve megvalósítani, de egy nagyon izgalmas látvány háttér előtt fognak a szereplők közreműködni, és ennek a koncertprogramnak. A második része az egy ősbemutató lesz. Tihanyi László ezt kifejezetten erre az alkalomra írta Vaskazetta címmel. Mindkét operának nagyon izgalmas a tartalma. Az arabeszk Donna Elvirának egy időskori visszaemlékezése, mi lett volna, ha Don Giovannival neki beteljesedik, kiteljesedik a szerelme, a Vaskazetta pedig Móra Ferenc és Kica, az ő fiatal szerelmének a titkos szerelmi kapcsolatát dolgozza fel a levelezéseik alapján.
2: Bár a fesztivál lazán kötődik a névadójához, azért mégis hallgassunk Liszt művet. A második magyar rapszódia szól, amelyet október 21-én este a hamburgi Elbphilharmonie zenekarának előadásában hallhatunk majd Alan Gilbert vezényletével. Felvételünkön most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik, a karmester Héja Domonkos.

0: Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában idéztük, Héjad a Monkos vezényelt. Beszélgetőtársam továbbra is Szomolányi Janina, a Liszt ünnep operatív igazgatója, aki a fesztivál klasszikus zenei koncertjeiről mesél, különös tekintettel azokra, amelyek valamilyen évfordulóhoz kapcsolódnak.
1: Hát ugye még beszéltünk a Schneidberger központról, ők lesznek talán a legfiatalabb fellépői a fesztiválnak, ők, és ezt a legjobb értelemben kell érteni, egy gála típusú koncertet fognak adni, ugye ők már önmagukban a tehetségközpont több műfajban képzi a kis művészeket, klasszikus zenétől egészen a könnyű zenéig fogunk eljutni a Zeneakadémiának a színpadán, és két nappal később meg London Sinfonietta érkezik, akiknek egy Steve Reich 90. születésnap kapcsán ők egy európai turnéra indultak, Johnny Greenwooddal, tehát hogy a híres Radiohead Steve Reich átdolgozások is elhangzanak a színpadon. Sajnos Johnny Greenwood ide már nem tudott eljönni Budapestre, de nem estünk kétségbe, hanem Gyémánt Bálintot felkértük, hogy ő legyen a koncertnek a közreműködő, és tényleg egy nagyon izgalmas koncertprogram lesz.
0: Reich és Liszt között akár lehet is kapcsolatot találni. Külön esztétika, a más korszak, ugyanakkor két kísérletező szellem.
1: Hát igen, és tulajdonképpen a Lisztnek a kísérletező szellemét, azt két, és ez a két koncert az lehet egymásnak az ellenpontja is. Idén bemutatjuk Liszt Krisztus oratóriumát, ugye ez neki egy hatalmas vállalkozása volt, egy hármas zenei egységből álló, monumentális, grandiózus mű, vegyeskar, gyerekkar, zenekar, szólisták a színpadon, és hát a nézőket is próbára teszi, mert hogy hosszú maga a mű. Ezt a Liszt ünnepnek az utolsó napján, Liszt Ferenc születésnapján fogjuk bemutatni. Ugyanakkor ott van Fülei Balázs és Szalai Andrásnak a koncertje. Ugye a cimbalom az Liszt életében nagyon fontos volt, ő a magyar identitást látta magában a hangszerben. Sokszor az ő virtuóz zongora dallamai meg skálái, az egy ilyen cimbalom imitáció volt az ő műveiben, és innen jött a két fiatal ember ötlete, hogy ők Liszt kései műveit zongora és cimbalom átiratra dolgozzák át, és ennek lesz a bemutatója a BMC-ben.
0: Városfesztivál kifejezést említette, helyszínek tekintetében a fesztivál messze túlmutat a műpa falain. Hol találják meg az érdeklődők a Liszt ünnep programjait?
1: Az állandó partnereinknél mindenképp lesz idén is program, a Zeneakadémia például ilyen, vagy a Zeneháza. A Zeneházában idén egy elektronikus zenei koncertünk lesz. Aztán említettem már, hogy van nekünk egy progresszív könnyűzenei lábunk, az Isolation Budapest, ezt az Akvárium Klubbal álmodtuk meg közösen ezt a programsorozatot, így az tényleg a város szívében, az Erzsébet téren, az Akvárium Klubban valósul meg. Az Art Market Budapest, ami egy nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár és egy fotoművészeti kiállítás is egyben az MTK Sportparkban. Ez kicsit úgy tűnik, mintha kívül lenne, kívül esne a városon a Kerepesi útnál. Tavaly jártunk ott először, vagy tavaly laktuk be ezt a helyszínt először, és nagyon szép helyet találtunk egy ilyen grandiózus képzőművészeti kiállításnak. Aztán lesz programunk a Millenárison belül a Nemzeti Táncszínházban, a Margó Irodalmi Fesztiválunkat most már évek óta ott rendezzük meg a Táncszínház épületében, illetve a, ha szép idő van, és hát ilyenkor még mindig szép idő lesz a parkban.
0: Egy kis ízelítő következik abból, hogy hogyan hangzik majd Liszt zenéje cimbalmon és zongorán az október 19-i hangversenyen. Szalai András és Fülei Balázs Liszt bölcsődalát játsza.

0: Liszt Ferenc bölcsődalának átiratát játszotta Szalai András cimbalmon és Fülei Balázs zongorán. Szó esett már a Liszt ünnep grandiózus záró akkordjáról, a zeneszerző Krisztus című oratóriumának előadásáról. A hangversenyre október 22-én kerül sor a Művészetek palotájában. Az est karmestere Kesselyák Gergely, akivel elsőként arról beszélgetek, hogy milyen céllal és milyen alkalomra készült ez a monumentális kompozíció.
1: Én azt gondolom, hogy szemlélődésre nagyon jó, meditációra. Annak idején volt templomi kórusom, és ott mindig úgy hívták a templomban, hogy egyházzenei ájtat. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés. Ugye ismerjük Liszt Ferencnek a mély vallásosságát és a béli igényét, hogy ezt a zenéjében is mindig kifejezze. Meg hát azért ismerjük életrajzból a rokonságot, barátságot, rivalizálást Wagnerrel. Amikor ez a mű születik, akkor még a Ring nem indul el, de nyilván már beszéltek róla, hogy Wagner készül valami monumentálisra. Én nem tudom, ezt egyébként nem olvastam, csak ismerve a két szerző egyéniséget annyira adja magát, hogy Liszt pedig úgy döntött, még az is lehet, hogy ő előbb, hogy ő viszont az egyház zenében alkot valami nagyon monumentálisat. Biztos furán hangzik, de ennek a műnek az egyik, vagy talán a legfőbb értéke az, hogy monumentális és hosszú. Erre ugye nagyon sokáig, sok hosszú évig készült Liszt, hogy ír valami nagyon hosszút. Őszintén szóval néha, és ezt a legnagyobb tiszteletem mellett mondom, néha úgy érzem, hogy mintha úgy nem jutott volna eszébe valami, de most valami hosszút kell írni. Teljesen őszinte leszek, mert a vége jó, minden jó. Amikor megkaptam a feladatot, akkor persze ismertem a művet, úgyhogy hallottam róla, hallottam részleteket, még soha nem ültem végig. És úgy gondoltam, hogy ez a mű rengeteg kérdőjelet vet föl. Talán nem is véletlen, hogy nem olyan sokat játszott műve a szerzőnek. Megkaptam a feladatot, és gondoltam valamit, amit majd a végén mondok el, és ez beigazolódott. Aztán elkezdtem feldolgozni a művet, kielemezni, tanulni, és megmondom őszintén, nem jelentett örömet a tanulás, valahogy annyira más a harmónia kezelése is, hol nagyon bonyolult, hol tulajdonképpen nem is annyira bonyolult, de az enharmóniákkal lejegyzett harmóniák szinte kibogarázhatatlanok a sok folyamatosan változó transzponáló hangszerekkel, szóval nagyon bonyolult módon van leírva, ugyanakkor néha meg nagyon sokáig elidőz egy-egy harmóniám, egészen különös. Néha úgy érzi az ember, hogy nincs invenciója, néha valami megindul. Szóval kételjeim voltak. És aztán, amikor az egész tanulási folyamattal végig zongoráztam, ez hosszú-hosszú napok, több mint 10 nap, földolgoztam az anyagot, és én úgy szoktam, hogy akkor így reggeltől, amíg bírom éjszakába. Sokszor nem is eszem, vagy csak ugye a partitúra fölött megpróbálom nem lemorzsázni, és valamit magamhoz veszek. Szóval végére értem, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most azzal zárom le az első tanulási fázist, hogy keresek egy fölvételt, és akkor rászánok egy estét, és meghallgatom a művet úgy, ahogy azt Liszt szánta, három részben, tartok a részek között szünetet, elmélyülök, elmélkedem, és valami elképesztő élményben volt részem. Tehát olyan élményben volt részem, amit tényleg nem lehet semmi máshoz fogni. Hasonlítgatni persze lehet, tényleg a Ring fajta élmény, vagy amit a Bartók Plusz Fesztiválon annyiszor megéltem, a három Bartók színpadi művet egymás után fölfűzve meghallgatni. Ezekhez fogható élmény volt, csak teljesen más fajta, mert hogy egy ilyen spirituális elmélyülő élmény volt. Csodálatos. Csodálatos, és nem szabad húzogatni. Egyrészt fantasztikusan, szigorúan van szerkesztve, állandóan modulál, nagyon fontos benne a számmisztika, a számok, mi hányszor jön, miért háromszor jön, ugye eleve a három rész. Szóval szerintem, akinek nincs ideje arra, hogy meghallgassa ezt a művet, az jobban teszi, nem hallgatja meg. Ha meg rászánja, akkor azt hiszem, hogy csodálatos élményben lesz részem. Lélekmosás. Olyan rezgésre emel minket, amit másmi nem tud.
0: Az oratórium első része a megváltó születésének történetét meséli el. Ebből idézzük most a születést híruladó angyalok karát. A Magyar Rádió és Televízió énekkarát és a Magyar Állami Hangverseny zenekart Doráti Antal vezényli.

0: Ez volt az Angyalok Kara Liszt Krisztus című oratóriumának első részéből. A nagyszabású művet a Liszt ünnep zárásaként Kesselyák Gergely vezényli majd. Őt kérdezem most arról, hogy hol van ennek a műnek a helye, szakrális térben vagy hangversenyteremben. Hol működik jól, és miért?
1: Nagyon jó a kérdés. Szerintem szakrális térben lenne igazán a helye, de azért a templomok általában hidegek, legalábbis így a nyári szezont leszámítva, úgyhogy ahhoz meg hosszú a mű. Koncertteremben is azt hiszem megállja a helyét, legalábbis olyan kitűnő akusztikai koncertteremben, mint a MIPA mindenképpen. De azt hiszem, hogy a közönségnek úgy kell készülnie, hogy most nem hangversenyre jön, hanem egy hájtatra, egy meditációra, egy lelki elmélyülésre. Nem az óráját kell nézni, hogy mennyi van még hátra, valóban nem narratív, a szövegeket ismerjük belőle, újdonságot nem fog annak mondani, aki ismeri az üdvösség történetet, illetve hát a Krisztus születésétől a haláláig az élettörténetét, meg egyáltalán az egyháznak az ünnepeit. Úgyhogy ennek valóban nem narratív mondani valója van, nem programja van, nem zenei szórakozást kell ebben keresni, hanem átadni a lelkünket Liszt lelkének, illetve annak, amit ő ezzel akart közvetíteni. E világ zenei értelemben nekem nem értelmezhető, de talán pont ez az a nagyság, amitől azt tudja, amit tud.
0: Ezen gondolkoztam is, hogy a mai kor 21. századi műpába beülő hallgatójának mit mond ez a mű?
1: Nyilván a lélektől lélekig postázásban nyitottnak kell lenni, és aki a MIPA zene rajongói közül éppen aznap este nyitott tud erre lenni, ahhoz biztos szólni fog. De ez egy nagyon különleges mű, és mindentől különböző hallgatói, befogadói attitűdöt is kíván. Egyébként még azon is szoktam gondolkozni, én, mint vérbeli színházi ember, hogy lehet, hogy tiszteletlenség pont azért, mert hogy ez egy ilyen lelki élmény, de én azért ezt el tudnám képzelni valamiféle performance-el is, valami színpadi megfogalmazásban.
0: Nagyon örülök, hogy ezt szóba hozza, mert hát Lisztnek nyilvánvalóan volt érzéke a drámához, volt érzéke az énekhanghoz, és mégsem volt sosem egy sikeres operaszerző. Vajon miért van ez?
1: Szerintem ő túl lelki alkat volt ehhez. Az operában a dráma, kicsit a gonoszság, konfliktusok. Én azt gondolom, hogy az ő lelki alkata valahogy kerülte a konfliktust, vagy nem szerette volna abba beleártani magát, de mint színház, és valóban mint dramaturgiai gondolkozó, fantasztikus volt. Ebben a szezonban fogom vezényelni újra a Dante szimfóniát, és a számomra lenyűgöző, hogy ő azt ugye diaporáma vetítéssel álmodta meg, föl is kért egy művészt, hogy készítse el a képeket, de aztán ő nem készítette el. Később Gustave Doré készített metszeteket az isteni színjátékhoz, úgyhogy Liszt Dante szimfóniájához passzoljon, és én azt már többször vezényeltem ezekkel a képekkel, és nagyon nagy élmény, és egy olyan modern dolog, ami csak az ember ámul, hogy Liszt korában ez valakinek, nevezetesen éppen Liszt Ferencnek, eszébe jutott, hogy így módon induljon el az összművészet felé, ne azon a kitaposott úton, amit színháznak hívtak már akkor, meg végül ma is.
0: Ezzel vissza is kanyarodtunk ahhoz, ami egyben a Liszt ünnep legfontosabb jellemzője, az összművészeti gondolkodáshoz. Zárásképpen a mű harmadik részének feltámadást hírül adó zárókórusát halljuk. Kincses Veronika, Takács Klára, B. Nagy János és Polgár László a szólisták, a Magyar Rádió és Televízió énekkarát, valamint a Magyar Állami Hangversenyzenekart ismét Doráti Antal vezényli.

0: Liszt Ferenc Krisztus című oratóriumának záró kórusával búcsúzik az Összhang mai adása. Hangmérnök kollégám Pergel János nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt Várgedő Annát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Elismerte az ügyészség, hogy megfigyelték Sesztárk Miklóst. Kodály művekkel emlékezik az 1956-os szabadságharcra az opera. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti önöket a műsorvezető Bőti Attila. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesztárk Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A nyomozóhatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesztárk Miklós volt tárcavezetőt megfigyelték a nyomozás idején. Ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. A főügyészség ezt is megerősítette. A múlt héten letartóztatott Sesztárk Miklós a Volánbusz ügyben egyebek mellett vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az augusztus 20-ai rendezvény szervezése miatt. Sajtóinformációk szerint az ünnepi produkciót egy olyan cég szervezte, amely már akkor elkezdte a felkészülést, amikor még ki sem írták a zárt pályázatot. Az ügyben Hadházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, és felmerült a Tiszás Radnai Márk neve is. Ő azt közölte, hogy nem vett részt a közbeszerzés lebonyolításában, és nem olvasta az erről szóló e-maileket. Holnap folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári két lépcsős béremelést jelentett be. A tüntetésen a kormányfő felajánlotta a további párbeszéd lehetőségét. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Négy kortárs román filmet mutatnak be a holnap kezdődő román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra a Magyar Állami Operaház szombaton. Az ünnepi hangversenyt a Hári János című daljáték operaházi ős bemutatójának századik és az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezik. A Psalmus Hungaricus és a Hári János szvit mellett elhangoznak a zeneszerző magyar népzene sorozatának katonadalai is. Az időjárásról: megnövekszik a felhőzet, holnap a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3 és 10 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 28 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, ami pedig a folytatást illeti, a hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Lisztünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Agustin Hádelich hegedű és Francesco Piemontesi zongoraművész kamara estjét közvetítjük. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. február 5-én készült. Elsőként Nicolas de Grigny művét hallják, Pangelingua, a harmadik tétel hangzik föl, Francesco Piemontesi átiratában.

Elhangzott Nicola de Grigny Pangelingua Francesco Piemontesi átiratában a harmadik tételt hallották. Augustin Hadelich és Francesco Piemontesi kamaraestjét közvetítjük, Claude Debussy G-moll hegedű zongora szonátáját játsszák.

Claude Debussy G-moll hegedű zongora szonátáját hallották, Agustín Hadelich és Francesco Piemontesi kamaraestjét közvetítjük, Jean-Philippe Rameau Pièce de clavecin en concert című numero 2-es G-dur koncertjének második tétele következik Francesco Piemontesi átiratában.

Jean-Philippe Rameau numero 2-es G-dur koncertjének második tételét hallották Francesco Piemontesi átiratában. Agustin Haderlich és Francesco Piemontesi kamara estjét közvetítjük. Francis Poulenc hegedű zongora szonátája következik.

Francis Poulenc hegedű zongora szonátáját hallották. Agustin Hádelich hegedűn Francesco Piemontesi zongorán játszik. Kurtág György műve következik, Trepezzi. A három tétel, Öd und Taurig, Vivo aus der Ferne.

Kurtág György Trepedzi című művét hallották, Ödön Taurig, Vivo és Aus der Ferne. Agustin Hadelich és Francesco Piemontesi előadásában César Franck A-dur hegedű zongora szonátája következik.

César Franck A-dur hegedű zongora szonátáját hallották. Agustin Hadelich és Francesco Piemontesi ráadásként Francis Poulenc művét szólaltatja meg, De Poème de Louis Aragon.

0: Francis Poulenc művét hallották, De Poème de Louis Aragon. Kedves hallgatóink, Agustín Hádelich hegedű és Francesco Piemontesi zongora művész kamaraestjét közvetítettük. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. február 5-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában a 100 éve született John Coltrane szerzeményeit játsszák magyar muzsikusok. Nehéz felsorolni, hányan követik az amerikai jazz szaxofonos példáját. Most a hazaiak közül megszólal többek között Dress Mihály, Dés László, Borbély Miklós, Makovics Dénes, Németh János és Tóth Viktor. Old Ed Jazz. John Coltrane 100. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Barbara Hannigan. A felvétel Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. június 2-án készült. Elsőként hallgassák meg Charles Ives művét, a megválaszolatlan kérdés.

Charles Ives a Megválaszolatlan kérdés című művét hallották. A Cseh Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük vezénnyel Barbara Hennigan. Joseph Haydn numero 45-ös Fis-moll búcsú szimfóniája következik.

József Haydn numero 45-ös Fiszmol búcsú szimfóniáját hallották. A Cseh Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük vezénnyel Barbara Hennigen. Befejezésül Arnold Schönberg műve csendül föl, a Megdicsőült éj, opusz 4.

0: Arnold Schönberg Megdicsőült éj című szimfonikus költeményét hallották. Kedves hallgatóink, a Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Barbara Hennigan. Prágában, a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. június 2-án készült a felvétel. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt szerzői estnek adott otthont a Zeneakadémia nagyterme. 1976. október 6-án Kadosa Pál műveiből hallgathatott a jelenlévő nagyérdemű. A kompozíciók többek között Volt növendékei előadásában szólaltak meg. Összeállításunkban erről a programról idézünk három alkotást. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Az akkor már kétszeres Kossuth díjas zeneszerző és zongora művész pályája jól mutatja, milyen vívódások és gyakran embertelen pillanatok formálják az alkotók művészi világát. Kadosa, aki Weiss néven született, a II. Világháború hajnalán már nemzetközi ismertség előtt állt. Első zongoraversenyét 1933-ban maga adta elő Amsterdamban, egy évvel később divertimentóját a Velencei Biennálén játszották, második vonós négyesének pedig a New York-i közönség tapsolhatott. A II. Világháborúban azonban munkaszolgálatos volt, s csak kis híja volt, hogy nem ezek voltak élete utolsó napjai. A háború lezártával 1945-től kezdett tanítani a Zeneakadémián, ahol később a zongoratanszék vezetője lett. Olyan később világhírű muzsikusok kerültek ki növendékeinek sorából, mint Kocsis Zoltán, Jandó Jenő, Siff András, Ránki Dezső, Kis Gyula és Kurták György. Első felvételünkön Kocsis Zoltán és Szenthelyi Miklós előadásában Opus 5-ös első szonátáját hallgathatják meg az 1976-os Zeneakadémiai koncertfelvételről.

Szenthelyi Miklós hegedű és Kocsis Zoltán zongoraművész adta elő az Opus 5-ös első szonátát. Az Ásznova adásában egy 1976. október 6-án a Zeneakadémián megtartott szerzői estről Kadosa Pál műveit hallhatják. Kadosa nem volt csoda gyerek. Viszonylag későn, 8 évesen kezdett zongorázni. Ha 15 évesen nem kerül Budapestre, talán soha nem lett volna belőle professzionális muzsikus. Ekkor azonban intenzív zenei képzés kezdődött. Kodály Zoltán magánúton tanította 1921-től 27-ig. Kamara zenére Weiner Leo, zongorára Székely Arnold oktatta. Hogy Kadosa zenéje nem lett kodályos, az köszönhető annak is, hogy a fiatal alkotó igazi avantgárd alkat volt. 1928-ban alapító tagja volt a modern magyar muzsikusok csoportjának. Mindezek mellett szenvedélyesen érdeklődött a képző művészetek iránt is, festeni és rajzolni is tanult. Baráti ismerettségi körébe tartozott Dési Huber István, Kassák Lajos és József Attila köre. Vannak, akik problémásnak tartják egész művészi pályáját, hiszen számos olyan művet is írt, melyek megfeleltek az 50-es évek politikai elvárásainak. Alkotó műhelyéből épp úgy kikerültek tömegdalok, mint a Sztálin esküje című oratórium. Mások ezeket úgy értelmezik, mint a túlélés zálogai. És tény az is, hogy ezek a mára problémásnak mondható darabok csak igen csekély számúak a nagy életműben, melyben 8 szimfónia, 4 zongora verseny, és hát persze meg annyi kamara kompozíció is szerepel. Most szólaljon meg Opus 37-es 2 zongorás szonátája, Jandó Jenő és Siff András előadásában.

Az Opus 37-es két zongorás szonáta két előadója, Jandó Jenő és Siff András volt. Befejezésül szólaljon meg az 1976-os szerzői estről Kados Apál egy nagyszabású, ritka hangszerapparátusra készült koncertója, mely vonós négyesre és kis zenekarra íródott. Jegyzékszáma 26-os. Az Új Budapest vonós négyest és a Magyar Állami Operaház zenekarát hallják a karmester Erdélyi Miklós.

0: Versenyművet hallottak vonós négyesre és kis zenekarra. A szerzői jegyzékszámban a 26-os számot kapott koncertót az Új Budapest vonós négyes és a Magyar Állami Operaház zenekara játszotta Erdélyi Miklós vezényletével. Az Ars Nova ezzel véget ért. Ezen az estén egy 1976. október 6-án a Zeneakadémia nagytermében megrendezett szerzői esten készült felvételeinkből hallottak. Kadosapám műveit az összeállítás első felében többek közt volt növendékei, Kocsis Zoltán, Jandó Jenő és Siff András szólaltatta meg. Holnap Fellegi Ádám zongorázza Károlyi Pál, Kocsár Miklós, Ligeti György és Bozai Attila műveit. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik című műsorunk kezdetén a hallgatókat, közvetlen munkatársam Weisz Gábor nevében is, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Mivel hét igen különböző eseményről esik szó, illesszük is ide az első mozaik darabot. Kezdjünk egy fesztivállal. Ott már Attilát, a Bajai Jazz Ősz szervezőjét kérdezem. Először arról, hogy miért 2024-ig megyünk vissza, vagy egy picit előrébb, utána pedig természetesen rátérünk az október 9-től 11-ig tartó Bajai Jazz Ősz fesztivál fellépőire is.
3: Valóban a mi csapatunk, a Bajai Színházért Alapítvány, ez egy közhasznú szervezet, mi szervezünk 2024 óta a Bajai Jazz Ősz Jazz Fesztivált, de voltak elődeink itt a városban hosszú-hosszú éveken keresztül, aztán megszakadt a hagyomány, de mi igyekeztünk ezt újjáépíteni. Még a 90-es évekre nyúlik vissza, a 90-es évek, 2000-es évek eleje, amikor volt itt két úriember a városban, Fábik Zoltán és Schmidt Antal, akik ilyen tevékenységet folytattak, jazzkoncerteket hoztak létre, hosszú

0: évekig a Ideal Jazz napok elnevezésű fesztivált is szervezték, aztán ők sajnos elhunytak, és nem volt, aki folytassa ezt a hagyományt. Aztán mi vállaltuk tulajdonképpen fel azt, hogy újra élesztjük a jazz életet Baján, és ennek is volt egy apropója, egész konkrétan 2014-re nyúlik ez vissza, amikor Budapesten jártunk a szervező társammal és alapítványunk elnökével, dr. Kelemen Veronikával, a Színházak éjszakáján hallottunk egy mini koncertet a Karinti Színházban Sárik Péterrel és Falusi Mariannal. Akkor nekünk még fogalmunk nem volt arról, hogy kicsoda Sárik Péter. Falusi Mariant ismertük, nyilván miatta mentünk el, és hát beleszerelmesedtünk ebbe a műfajba, illetve már akkor megfogalmaztuk, hogy a Sárik Pétert meg szeretnénk hívni így Falusi Mariannal Bajára. Ez néhány hónappal később meg is valósult, és 2015. januárjában kezdődött tulajdonképpen a mi kapcsolatunk, és most már mondhatom azt, hogy barátságunk Sárik Péterrel. Ez indította el tulajdonképpen ezt a folyamatot. Minden évben meghívtuk őt, illetve az ő trióját, a Sárik Péter triót Bajára, és valahogy egyszer csak szóba került az, hogy hát miért nem szervezünk egy több napos jazzfesztivált itt a városban. Ő felajánlotta a segítségét, és hát azóta is egyébként ő a jazzfesztiválunknak a fővédnöke, és a mi segítőnk, és az ő segítségével állítjuk össze, most már mondhatom azt, hogy évről évre a Bajai Jazz Ősz Fesztiválnak a programját. Tehát valahogy így indult ez az egész kezdeményezés.
1: Október 14-én vasárnap lép majd fel Sárik Péter triójával és Falusi Mariannal, de ilyen szempontból egy picit előre szaladtam, hol bonyolítjátok a rendezvényeket?
0: Elég gyorsan megtaláltuk ennek a helyszínét Baján a Petőfi-szigeten, a turisztikai központnak elnevezett intézményben, épületben. Igazából én azt mondom, hogy ez inkább egy ilyen rendezvényhelyszín itt Baján. Egy nagy terem van benne, amely alkalmas ilyen fesztiválok vagy ilyen koncertek megszervezésére, és már 2024 óta tulajdonképpen ez az otthona a mi fesztiválunknak.
1: Nem véletlen, hogy október 9-én a Miles Davis Sass Tribute Quintet lép fel. A múlt héten Fekete Kovács Kornéllal én beszéltem erről a formációról, ami kifejezetten az évforduló kapcsán született, de azért kérlek szépen, hogy mondd el, hogy kik érkeznek hozzátok és mikor.
0: Nem véletlenül nyitjuk, ahogy te is mondtad, október 9-én pénteken a Miles Davis Sass Tribute Quintettel a fesztiválunkat. Fekete Kovács Kornélról tudni kell, hogy ő bajai származású, tehát mondhatni, hogy a földünk, és hát nagyon büszkék vagyunk rá, és nem először lép fel a jazz fesztiválunkon, hiszen az első Bajai Jazz Ősz 2024-es nyitónapján a Nagy Emma Quintettel, Nagy Emma egyébként szintén bajai származású, vendégként lépett fel Fekete Kovács Kornél, és már akkor megbeszéltük, hogy egyszer azért szeretnénk az ő valamelyik formációját is meghívni, így aztán idén tényleg ő fogja nyitni a jazzfesztiválunkat, ez lesz tehát október 9-én pénteken. Másnap a fő fellépőnk október 10-én a Molnár Dixieland Band. Ők nagyon örültek a felkérésnek, hiszen a már említett Fábik Zoltán Schmidt Antal szervezésében sok-sok évvel ezelőtt ők rendszeresen felléptek Baján a Dixielanddel, és nagy örömmel jönnek ismét. És hát október 11-én vasárnap valóban a Sárik Péter Trió és Falusi Marian lesz a vendég énekes. Ők a Jazz Kívánság műsor magyarul című, immár 3 albumot is megért válogatásukkal fognak majd fellépni, egy Best of Jazz Kívánság műsor magyarul koncerttel. Egyébként mi nagyon örülünk neki, hogy ezt a koncertet tudjuk elhozni, hiszen Sárik Péterrel nagyon sokat beszéltünk arról, amikor elkezdtük ezt a fesztivált még 24-ben, hogy hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez a jazzt. Ugye sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon szűk rétegnek való, néha nehezen hallgatható, nehezebben befogadható műfaj, és Sárik Péter maga is azt az elvet vallja, és az alapján zenél és dolgozik a csapatával, hogy közelebb hozzák az emberekhez, populárisabbá tegyék a jazzt. Ennek egyik kiemelkedő példája szerintem a Jazz Kívánság műsor magyarul album, amelyen ugye könnyűzenei slágereket dolgoznak fel. Falusi Mariannal tényleg már több albumot is megjelentettek, és Marian bár sokszor volt már Baján a trióval, a Jazz Fesztivál keretében még soha nem lépett fel, de idén erre is sor fog kerülni. Tehát ez a 3 főkoncertünk van, és lesz 2 olyan, mi úgy neveztük el, hogy warming up koncert, szombaton és vasárnap, amelyel egy kicsikét a hangulatot szeretnénk aznap megalapozni. Szombaton a mi társulatunk, ez a Bajai Fiatalok Színháza, igazából ugye a Bajai Színházi Alapítvány ezt a színházat tartja fenn itt a városban, a mi szólistáink fognak jazz feldolgozásokkal fellépni, mi fogjuk a hangulatot megalapozni, és vasárnap pedig egy kiskörösi jazz csapat, a Szürke Verebek Jazz Bandája fog majd fellépni.
1: Van-e egyéb kísérő program?
0: Most már kezdetek óta mondhatom azt, hogy mindig törekszünk arra, hogy a jazzhez kötődő ilyen kísérő programokat szervezünk. Az elmúlt években több ilyen próbálkozásunk is volt, például gyerekeknek jazzovit tartottunk vasárnap délelőttönként, aztán volt dobkurzusok, amelyet Markó Ádám, ismert dobos szervezett és tartott olyan dobos növendékeknek, akiket érdekel kifejezetten a jazz műfaja a dob szempontjából. És voltak olyan évek is, amikor after jam koncerteket tartottunk, ezek mindig inkább éjszaka voltak, és ilyen kis beszélgetéssel, gasztronómiával egybekötött rendezvények voltak, illetve többször tartottunk már olyan pódiumbeszélgetéseket, ahol a fesztivál fellépőivel próbáltunk meg egy kicsikét a műfaj mögé, a jazz élet mögé betekinteni. Ez idén is lesz, egész pontosan október 11-én vasárnap 16:30-tól. Ezt a pódiumbeszélgetést minden évben Pető Attila moderálja, őnál az, aki egyébként a házigazdai teendőket is ellátja a fesztivál alatt.
1: Ott már Attilának nagyon szépen köszönöm. A kérdés az, hogy kitől idézzünk? Adott ugye Miles Davis a 100 éves évforduló kapcsán fellép 10-én a Molnár Dixieland Band, és 11-én, ahogy beszéltük is, a Sárik Péter trió. Kitől választanál?
0: Hogyha lehet választani, akkor én most a Sárik Péter triótól választanék, akár így a Falusi Mariannal közösen a Jazz Kilánság műsor magyarul című bármelyik albumukról, bármelyik feldolgozást. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk Sárik Péternek és az ő segítségének, az ő barátságának. Talán nélküle nem is valósulhatott volna meg ez a jazzőz, tehát ugye a rávaló tekintettel és az ő iránti tiszteletből is választanék tőlük valamit.

0: Stenberger Ferenc másfél évtizeddel ezelőtt indította útjára egyedülálló mentor programját, amely a hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségek számára biztosít tanulási lehetőséget. A Liszt ünnepen, október 10-én este 7:30-tól a Stenberger Zenei Tehetségközpont növendékei mutatkoznak be. Nagyon vegyes a műsor, barokk, klasszikus, romantikus mesterek kompozíciói mellett kortárs szerzők darabjai, természetesen jazz számok és persze sok-sok improvizáció hangzik el. Stenberger Ferencet kérdeztem arról, hogy mióta készülnek konkrétan erre az egy koncertre, köztudott, hogy zenei táborokban foglalkoznak a fiatalokkal.
1: Sok időnk volt készülni rá, volt a nyári kurzus, és ma akkor mondtam a gyerekeknek, hogy van ez a koncert a Zenakadémián, tehát az jubileumi koncert, ami nagyon fontos nekünk, és hogy erre készülnek. Azokat a darabokat választottuk, gyakoroltuk, amiket ezen az estén már elő fognak adni, úgyhogy nagyon komolyan vették, és próbáltunk. Ezt csak azért csináltuk így, mivel a nyári kurzusnak vége lett, és több hónapon keresztül nem találkozunk, úgyhogy a koncert előtt egy héttel én hazautaztam megint Berlinből, és itt próbálunk még a koncert előtt a gyerekekkel, tehát frissítjük a dolgokat, és vannak változtatások a programban, de már leadtuk a kész anyagot, úgyhogy azt fogjuk játszani.
0: A Liszt ünnepen lesz a Zeneakadémia nagy termében, nem véletlen a cím, Stenberger Zenei Tehetségközpont 15, itt fellépnek majd az egykori növendékek, tanárok is, mostani növendékek, hogy áll össze?
1: Azok a növendékekkel dolgoztunk most, akik tényleg ott voltak a kurzuson. Többnyire ők fognak játszani, de lesznek régebbiek is, lesznek olyanok, akik már a főiskolára járnak. A tanárok közül is lesznek olyanok, akik régóta ott tanítanak, például Barca Horváth Józsi. Farkas Zsolti volt növendékünk, ő is már tanár. A fiam Stenbergertől ők vezetik a ritmus szekciót, ők kísérik a gyerekeket, tehát minden tanár, amikor föllépünk, akkor mindig van köztünk egy tanuló, tehát a tanárok kísérik a növendékeket. Nagyon izgalmas, de tényleg ma volt a próba, mint ahogy említettem, és nagyon jó játszanak, és gondolom a koncert is ilyen jó lesz. És van egy vendégünk is külföldről, akivel én már régen óta játszom, az a ICM lemez társaságnak az egyik zenésze, úgy hívják, hogy Michel Mathieu, fantasztikus trombitás, és ő nagyon örült, szívesen elvállalt ezt a koncertet, mivel már ismer egy-két gyereket az iskolából, és csütörtökön érkezik, és már még pénteken tudunk próbálni. Ő trombitán játszik.
0: Ferenc, 15 éve léptek először színpadra a fiatal tehetségek. Már akkor is a Balatonfelvidéki felsőőrsön voltak a táborok?
1: Igen, 2011-ben nyílt a tábor, és most már 15 év, hihetetlen idő, és nagyon sok, több száz gyerekről van szó. És sajnos a kurzusok egyre rövidültek lettek finanszírozási okok miatt. A 3 hét helyett 2 hét volt, tehát ez azt jelentette nekünk, hogy nagyon össze kellett szedni magunkat, tehát nagyon, nagyon intenzív volt. De hát valahogy megoldottuk, csak ezt nagyon sajnálom, hogy már nem 12 hétről van szó, hanem már csak 9-ről.
0: Igen, mert határon innen és túlról érkező fiatalokról is beszélünk.
1: Igen, nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek. Vannak, akik előnyösebb helyzetben élnek, de vannak, akik szlovák, magyar területről jönnek. Voltak, akik Ukrajnából is, de ők már nincsenek nálunk. Ők már 2 évvel ezelőtt távoztak tőlem, már értelem, hogy találtak munkát, a zeneiskolába tanítanak, vagy felvették őket valamilyen főiskolára.
0: A Zeneakadémia nagy termében lesz lehetősége fellépni a diákoknak, azért ez igen nagy szó.
1: Hát ez óriási, hát még nekem is egyébként. Majdnem minden évben ott játszottam 12 éven keresztül, ott volt egy-két kiadás, de nekem ez még mindig a szentély, ma olyan értelemben a zeneháza. Tehát a gyerekeknek ez óriási dolog, tehát nagyon nagy dologot játszani, és nagyon várják ezt a koncertet. Ja.
0: Azon kívül, hogy rövidült a tábor, volt bármi változás, vagy ahogy kezdetekben megálmodta magát a programot, azóta ugyanúgy üzemel?
1: Nem, hát ez sajnos nem úgy üzemel, sajnos nem. Most erre kitérni, hogy nem lenne elég az idő, de mivel 55-60 gyerekkel indult, ez lecsökkent most 30-ra. Tehát ennek a lényeg az volt, hogy 2-3 évig voltak nálunk a gyerekek, és a legjobbakat hagytuk, ez körülbelül 30-35 gyerekről volt szó, és akkor mit tudom, többeknek el kellett menni, és akkor jöttek az újak. Tehát mindig volt ez a körforgás, ami most sajnos kevesebb lett, tehát nem tudunk több gyereket már felvenni, csak 30-ra van finanszírozása, ami eléggé furcsa hangzik, de ez van. Tehát ezt nagyon sajnálom, hogy megszűnt. Tehát mentorok nincsenek, nem tudják a gyerekeknek a tanulmányait tovább. Gondolok az iskolai részre erre, hogy mi történik a gyerekekkel. mi van a szülőkkel, hogy állnak hozzá. Figyelemmel kellett volna kísérni, ezt csinálták is, de sajnos erre sincsen finanszírozási lehetőség, és most tehát így állunk. És a helyzet már annyira elromlott, hogy ezt is el kell, hogy mondja, hogy nem tudjuk, hogy el tudjuk kezdeni az őszi kurzust, ami 19-én indulna most.
0: De hogy pozitív kicsengése legyen a beszélgetésünknek fel a fejjel, bízom benne, hogy minden rendeződik.
1: Nem, hát meg vagyunk, csináljuk az egészet. Van az alapítványom, nagyon sokat dolgozunk, nagyon sok önkéntesünk van, akik nagyon lelkesen dolgoznak és segítenek nekünk. Gyerekek várják ezt a óriási nagy koncertet. 15 év, ez nagyon nagy dolog nekünk is, az, hogy Liszt ünnep keretén belül tudunk fölépni a zenekarnak nagy termébe, ahol nagyon sokan fognak játszani.
0: Még egyszer, október 10-én este 19:30-tól lesz a Zeneakadémia nagytermében a Liszt ünnep keretében a Schneeberger Zenei Tehetségközpont 15 éves születésnapi koncertje. Schneeberger Ferencnek nagyon szépen köszönöm. Arra kérem, hogy mondjon még egy zenét, hogy mi az, amit hallgassunk meg, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak.
1: Most hirtelen, mert annyira bele vagyok merülve, mert lesz a szólókoncertem 26-án, ugyanott a Zeneakadémián, és ez a Bach nyomában ez a mottója. Tehát ebben, amelyik Bachot hallgassák, hát hallgatni mindig jó. Ezt az embert valahogy összeszedi, felemeli, abban a zenében minden megvan.

0: A Háló Egyesület közösség és kulturális programok szervezésével foglalkozik, működik galéria, ifjúsági találkozóknak, irodalmi esteknek, kamarazenekari koncerteknek és színi előadásoknak is helyet adnak, ami viszont esetünkben fontos, hogy 2008. október 14-én indult a Ferenciek terén lévő központjukban a Háló Jazz Club, ami a nyári hónapokat kivéve azóta is folyamatosan havi rendszerességgel működik. A jazzklub estek, koncertek fellépői, a tradicionális jazzműfajt művelő, a magyar jazz élet élvonalbeli képviselői időnként a feltörekvő tehetséges fiataloknak is biztosítanak bemutatkozási lehetőséget. Immáron nagykorú tehát a klub, október 13-án 19 órától az S4 közösségi és kulturális központban lesz a 18. születésnapi koncert, az egyik fellépő Gyárfás István Gyafi, őt kérdezhetem elsősorban arról, hogy mióta vagy meghívott művész a Háló Jazz Klubba.
1: Tulajdonképpen az elején már fölkértek engem arra, hogy szervezzek egy csapatot, és a triómmal, akkori triómmal, és Fábián Julival adtunk nagy sikerű koncertet, még az első helyszínen, ami a Ferenciek terén volt, egy díszteremben. Az első években egyébként ott volt, aztán még két helyszínen volt a Háló, ami kikötött itt az S4-ben, a Semmelweis utca 4 szám alatt.
0: Azóta pedig kvázi minden évben vagy, sőt van, hogy egy-egy évben többször is.
1: Igen, több formációm is van, ugye a Szalóki Klasszik Jazz Band-del, vagy kvartettel, a Gyártás Premec Orgen Trióval, a Triómmal különböző szólistákkal, illetve a Guitar Madness-szel is volt szerencsénk játszani a klubban, ahol egy nagyon-nagyon-nagyon kimművelt jazz értő és jazz szerető közönség alakult ki az évek során.
0: Volt itt már szó számokról, de szerintem még megtoldod egy másikkal is.
1: Az biztos, mert az, hogy 18. születésnap, hát az is példaértékű, és hát nagyon kevés budapesti vagy hazai jazzklub van, ami eléri ezt a kort, és töretlen érdeklődéssel működik. De el kell, hogy mondjam, hogy ez a klub életének a 170. koncertje lesz, ami megint csak azért egy főhajtást igényel a Gyuri felé, Sőn Gyuri felé és a szervezők felé. Illetve a Gyuri utána számolt, és ez alatt jóval több mint 200 magyar jazzmusikus megfordult a klubban, úgyhogy azt hiszem, hogy mindegyik szám olyan, hogy elégedetten bólinthatunk a hallatán.
0: Jövő hét kedden lesz a 18. születésnapi koncert az S4 közösségi és kulturális központban 19 órától. Arra a fajta kérdezfelelekre, amit Sön György, a klubvezetője, a szervező, vagy korábban a sorozatszerkesztő Tesső Csaba hegedű művész, a művészeti vezető szokott a fellépőkkel folytatni, kvázi tradíció ugyanis, hogy nem csak a zenélés jellemzi a klub fellépéseit. Na erre az esetetekben valószínű, hogy nem lesz idő, most nem a saját formációddal lépsz fel, ugye Gyafi?
1: Ez egy All Stars együttes lesz, amit viccesen inkább Old Starsnak neveztünk, némiképp utalva most már korunkra is, hogy mi már azért a közép és az érettebb kor képviseljük a szólistákkal, illetve a ritmus szekcióval. Elmondanám a muzsikusokat, akik a házigazdái lesznek, illetve a előadói az estének. Jeszenszky György fog dobolni, Csuhaj Barna Tibor fog nagybőgözni, György Ákos lesz a zongorista, ők lesznek a ritmus szekció, és ezelőtt olyan nagyszerű szólisták lesznek, mint Szalóki Béla harsonán és trombitán, Elek István szaxofonon és klarinéton, Varga Endre, aki Hévízről érkezik, egy nagyszerű fuvolista és szaxofonos, illetve Antal Tibor hegedűs, úgyhogy egy olyan swing, modern jazz határán táncoló csapat lesz, akik egy igen színes, izgalmas programmal fognak majd a közönségnek szolgálni.
0: Milyen repertoárt vesztek elő?
1: Mindenki hozza a kedvencét. Egyébként az a tervünk, hogy lesznek az este folyamán egyéni megnyilvánulások, tehát mindenki hoz egy tételt, amit ő szeretne előadni, akár saját szerzeményt, akár a repertoárjáról egy olyan örökzöldet, jazz standardet, ami jelzi és képviseli az ő stílusát, és aztán természetesen lesz nagy összeborulás is, az Old Stars, tehát a Háló Jazz Old Stars előadásában.
0: Te mi az, amit biztosan tudsz, hogy viszel, és azt mondjuk meg tudjuk-e mutatni a közönségnek?
1: Ez jó kérdés. Amit meg tudunk mutatni a közönségnek, nagyon kacsingatok, hogy egy rajzfilm dalt eljátszunk. Lehetséges, hogy a VUK lesz az, azt nagyon szokta szeretni a közönség, de hát az egész cartoon jazz, amit noha már vagy 6 éve elkészült a lemez, a mai napig nagyon szeretnek és kérik, hogy itt-ott-amott mutassuk be. Hát kacsingatok e felé, úgyhogy lehet, hogy egy VUK lesz.

0: Nemzeti Múzeumban zajlik az Amerikai Álom című kiállítás. Lassan a végéhez közeledik, úgyhogy siessenek, ha meg szeretnék nézni, de előtte még hallgassák meg a Jazzation koncertjét, ami ebből az alkalomból szintén Amerikai Álom címmel ad az a cappella ének együttes. Várajai Katussal beszélgetünk erről a koncertről. Mit fog itt hallani a közönség, bár sejtem, hogy itt amerikai dalok lesznek.
1: Igen, elsősorban amerikai jazz dalok lesznek, ezért is érkezett talán a felkérés a Magyar Nemzeti Múzeumtól a Jazzationhöz, de magyar népdalok is hallhatóak lesznek, sőt, az általunk csak régi magyar sanzonoknak titulált dalaink, ugyanis ez a kiállítás felöleli, hogy 1775 és 2025 között milyen okból mentek ki magyarok Amerikába, és néhány híresebb magyar személyes tárgyain és személyes történetén keresztül kerülhetünk közelebb ehhez az emigrációs léthez. És azt gondolom, hogy az, hogy a Jazzation jazz és népzenét is szinte azonos súllyal énekel, ami a repertoár arányokat illeti, ez biztosan a szervezőknek egy szempont volt. Ahogyan talán az is, hogy az a cappella, amelyben nincsenek hangszerek, csak öt énekhang, az egy egészen közvetlen műfaj, és ezekhez a nagyon is személyes történetekhez fantasztikusan kapcsolódik. Úgyhogy igyekszünk úgy válogatni a repertoárunkból, sőt, most direkt emiatt a kiállítás miatt is repertoárra tenni egy-két dalt, hogy azok párbeszédbe kerüljenek a kiállítás tárgyaival, és így egy egészen különleges összművészeti élményt adjanak. Ezen az estén, október 9-én az aznapra megváltott koncertjeggyel, ami egyben a kiállításra is belépőjegy, nem csak a nyitvatartás végéig, hanem még azon is túl egészen este 8:30-ig látogatható a tárlat, úgyhogy akinek van kedve meghallgatni a Jazzation koncertet, utána akár velünk együtt elmerülhet ezekben a történetekben.
0: Pontosan melyik helyiségében lesz a múzeumnak a koncert?
1: A díszteremben lesz a koncert, ami ugye nem a kiállítási tér, de a kiállítási térből nyílik, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, szép tere ennek a Magyar Nemzeti Múzeum épületnek, és egészen közel van tényleg a kiállított tárgyakhoz, úgyhogy minden egy helyen megtekinthető és meghallgatható október 9-én.
0: És esetleg van-e valami személyes kötődése ez a tárlathoz?
1: Kiderült, hogy igen, ugyanis Szelecki Zita magyar színésznőnek ki van ide téve egy magyar ruhája, amiben a Magyar Rozika műsorát játszotta rengeteget Los Angelesben. Ő ugye emigrációba kényszerült, és ő nagypapám unokatestvére volt, úgyhogy van is tőle otthon nekem is néhány relikviám, meg találkoztam is vele az utolsó években, amikor ide költözött Érdre. És emiatt is fontolgatjuk azt, hogy esetleg egy Szelecki dalt is kiválasztunk egy filmből. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy fontos szál, ami miatt nagyon megtisztelő, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum ránk gondolt. És valójában az összes történetben el tudok merülni, akár Bartók Béla amerikai útjában, akár Kossuth Lajos emigrációjában, akár a hollywoodi sztárok Gábor Zsazsa, Tony Curtis történetében. Egyébként lehengerlő, és elsősorban szerintem nem is a női látogatóknak izgalmas, hogy amint belépünk a Magyar Nemzeti Múzeumba, egy Ford T-modell várja itt az előtérben teljes életnagyságban az ide betérőket. Úgyhogy mindezekhez nagyon izgalmas lesz dalokat válogatni a repertoárunkról.
0: És most a hallgatóknak is énekeljetek egyet, melyik dalt válasszuk?
1: A hallgatóknak a Nika's Dream című dalt gondoltam kiválasztani, ugyanis megjelent tavaly év végén Pannonika Rothschild életéről, regényes életéről, aki szintén Amerikába költözött, egy jazztörténeti albumunk, és Nika álma az volt, hogy a jazzen keresztül egy jobb világhoz vezethet az út. Egyébként neki is voltak magyar felmenői, édesanyja egy nagyváradi bárókisasszony volt, úgyhogy mindezek a szálak jazz történetileg, és itt azt gondolom a kiállító térben is összeérnek.
2: Hú!

0: Egy rendkívül különleges koncert lesz a Fonóban október 10-én szombaton este 8 órakor, mégpedig ez egy lemezbemutató koncert lesz, de ilyen még nem volt. A címe Kaláka in Blue, és egy jazz trió, azaz Juhász Gábor jazzgitáros triója fogja ezt előadni, Holó Aurél ütőhangszeres művész közreműködésével. Juhász Gáborral beszélgetünk természetesen a koncertről is, és a lemezről is. Honnan jött az ötlet, hiszen népzenei motivumok, vagy népdalokat rendkívül gyakran dolgoztak fel eddig a jazz muzsikusok, de hát én úgy tudom, hogy a Kaláka zenéi, azok megírt népzenei ihletésű számok, tehát ott tulajdonképpen ugyanúgy feldolgozták ők is a népzenét, mint ahogy ti a jazzben.
1: Sőt, ezek a darabok, amiket én vagy mi feldolgoztunk, azok valós kompozíciói, hol a Grillus Daninak, hol a Mikó Istvánnak, hol a Grillus Vininek, tehát ezek kompozíciók. Az ötlet onnan jött, még tavaly csináltunk a Fonó kiadónak egy Bernstein feldolgozást, a Stories from the West Side, tehát a West Side Story-nak a feldolgozása, és ez szépen sikerült. Év jazz lemeze is lett tavaly, és akkor a Horvát Laci, aki egyébként a Fonónak az igazgató, ő mondta, hogy hát Kalákával kellene ilyet csinálni. Egyébként a Kalákának a tagjai ott voltak a lemez bemutatónkon, amikor a Bernstein anyagot bemutattunk, tehát jóba vagyunk. És szöget ütött a fejemben az ötlet, amit csak úgy földobott a Laci, és akkor elkezdtem leírni. Először meghallgattam azokat a dalokat, amik fölmerülhetnek, amit el tudok képzelni jazz átdolgozásban, és aztán egészen egyszerűen leírtam őket, akkor próbáltuk, átgyúrtuk. Nagyon izgalmas folyamat volt.
0: És hát a Kalákának ugye vannak gyerekdalai is, és vannak felnőtteknek szóló. Mind a kettő szerepel ezen a dalból?
1: Ez nem volt szempont, amikor kerestem a dalokat, hanem egyáltalán, hogy mennyire legyenek dallamok, mennyire nem. Érdekes módon a nagy, súlyos versekre íródott dalok kevésbé fogtak meg, mert úgy éreztem, hogy azok valahogy húzzák magukat. Egyedül a Radnóti éjszakája, amit egyébként a Mikó István írt a dalt, az lesz egy gyönyörű ballada a dolgon, de valahogy annyira beszédszerű a dallam, hogy erre könnyű volt játszani. Egyébként meg a Tengerecki Pál, a Bőröndödön, vagy a Nandu, ezek mind olyanok, amiket inkább gyerekeknek szoktak talán játszani, nem tudom, hát generációk hallgatják ezt már, nagymamák és unokák is, úgyhogy belőni pontosan nem tudom. De élveztem nagyon a játékosságot ezekben a dalokban.
0: És miért ez lett a cím, hogy Kaláka in Blue, hiszen ugye a Rhapsody in Blue kapcsán ugye tudjuk, hogy ez nem kékbent jelent, hanem esetleg inkább a szomorúságot, tehát itt ez egy kicsit ilyen ellentmond nekem.
1: Reméltem, hogy Whitefülű vagy, és meghallod a játékot a dologban, nem is magyarázatuk, pontosan a Gershwinre akartam utalni ezzel. Tudnélik, ugye a mi zenénkben benne van a jazz, Gershwinnek egy jazz feldolgozásai vannak, benne van a blues, ugye ő valamennyire klasszikus zene környékéről jött, mint ahogy Aurél is a klasszikus zenénél van, tehát pontosan ez a Kaláka in Blue, ez egy kicsit a Gershwinre utalás. Hozzáteszem, hogy ahogy én most a gitáron játszom, főként a Gibsonommal és egy kicsit ilyen meghajtott hangszínnel, abban rengeteg bluesos dolgot, bluesos hajlítást használtam, és bár a jazz alaphangulata lesz a lemeznek, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt a játékot a Gershwinnel, a Blue-val, utalással erre a dologra bedobhatjuk, és amikor így voltak a brainstormingok, hogy mi legyen a lemeznek a címe, ez a negyedik, ötödiknek följött, és valahogy mindenkinek nagyon tetszett, úgyhogy maradtunk a Kaláka in Blue-nál, és nem magyarázzuk.
0: És mit szól ehhez a Kaláka?
1: Beszéltünk velük, ugye a Daniékkal, jóban is vagyunk, tehát nem volt ez kérdéses. Érdekes módon az volt egy szempont, hogy csináljunk-e instrumentális átdolgozásokat más címmel, vagy pedig úgy jelenítsük meg a lemezen a szerzőket, mert ugye ebből lesz most bakelit lemez is, vagy vinil lemez pontosabban, hogy akik a szöveget, az eredeti verset írták, rajta legyünk. És aztán úgy döntöttünk, hogy maradjunk az eredeti versek íróinál, illetve az eredeti szerzőknél, és hogy az improvizációk annak alapján születtek, hiszen ez egy nagyon fontos ugródeszka volt, hogy mikből lettek a dalok. És ennek kapcsán beszélgettünk a Danival sokat, és tulajdonképpen nagyon örült annak, hogy ezzel a zenével foglalkozunk. Kellett is hozzá egy bátorság, hiszen ez egy létező, élő zenekar, tehát nem egy régi dolgot dolgoztunk fel, hanem a mostaniakat, meg is hallgatták. Nyilván ez egy érdekes kísérlet lesz, hogy egy ennyire szöveg alapú zenéből csinálunk egy instrumentális munkát. Én abban is reménykedek egyébként, hogy túl azon, hogy minket megismernek valamennyire a Kalákán keresztül, még azok is, akik szeretik nagyon a Kalákának a zenéjét, de valamiért idegenkednek a jazztől. meghallgatják ezt a lemezt, felismerik azokat a dallamokat, esetleg dúdolják, hümmögik a szöveg részleteket, töredékeket, elkezdik megszeretni, megérteni azt, hogy a mi műfajunk, a jazz, amit én nagyon szeretek, az hogy működik, hogy létezik, és talán közelebb kerülnek hozzá.
0: És hát ezért is jogos, hogy a szövegírókat is feltüntettétek, hiszen meghallják a dallamokat, akkor a szöveg is rögtön eszébe fog jutni az embereknek.
1: Így van, így van. Én nagy valószínűséggel, hogyha ezt a lemezt hallgatják, vagy rákeresnek most már az interneten bárhol az eredetire, akár az eredeti szövegekre, tehát ez szerintem egy ilyen nagyon szép árukapcsolás, kulturális árukapcsolás, hogyha lehet így fogalmazni.
0: Olvastam, hogy a koncerten egy-két kalákatag is jelen lesz, esetleg közösen is lesz néhány szám, amit előadtok?
1: Remélem lesz, ketten is ott lesznek a lemezbemutatón, a négy tagból, úgyhogy ez az 50%-a a zenekarnak, és az biztos, hogy ők játszani fognak, tehát hogy olyan tervezünk, hogy ők is eljátsszák a verzióját valamelyik dalnak, azt hiszem a Tengerecki mindenképpen fölmerült, de én abban reménykedek, hogy valamit közösen is tudunk csinálni a színpadon. Én már egyszer játszottam a kalákásokkal a Marcibányi téren 20-valahány évvel ezelőtt, tehát hogy volt már rá precedens, hogy zenéltünk együtt, úgyhogy szerintem most is lesz rá lehetőség.
0: És melyik dallal csináljunk kedvet a hallgatóknak, mit hallgasson most?
1: Szerintem a Bőröndödönnel ez lesz a lemezen az első dal, ez ilyen kompaktra sikerült, vidám, benne van egy kicsit a blues is, benne van a jazz is. Kezdjünk azzal.

0: idén először rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség a Kőszeg Imréről elnevezett jazz dob versenyt. Ennek szervezője a szövetség részéről Halper László. Úgyhogy László, kérlek, hogy mondd el a legfontosabb tudnivalókat.
1: Ugye idén hunyt el a legendás dobos Kőszeg Imre, és hát arra gondoltunk, ez egy régi terv volt már, hogy legyen dobverseny, hogy akkor ezt mindenféleképpen az ő emlékének ajánljuk. Úgyhogy a verseny védnöke a lánya, Kőszegi Abigail. A zsűri nagyon illusztris. A zsűri elnöke az Amerikában élő Németh Ferenc. Ahogy jobban ismerik, Ferenc német, ugye aki a legmagasabb iskolákat kijárta ott, és hatalmas amerikai zenészekkel játszik együtt. Tehát a zsűri többi tagja is mind legendás dobos, Balázs Elemér, Szendőfi Péter, a Budapest Jazz Club részéről Bóna László, aki maga is ütős hangszereken játszott korábban a magyar jazz életben, illetve szoktam ugye mindig egy olyan zsűri tagot választani, aki nem azon a bizonyos hangszeren játszik, de nagyon szoros kapcsolatban van vele, ugye ritmus szekcióban, Barca Horváth József, bőgös is tagja lesz ennek az öttagú zsűrinek.
0: És akkor aki jelentkezni szeretne, meddig lehet, kik jelentkezhetnek?
1: 30 év a korhatár, vagy általában a Magyar Jazz Szövetség versenyein. Október 25-ig lehet jelentkezni. Az első díj 700 ezer forint, második 500 ezer, harmadik 300 ezer. A verseny kiírást, a pontos kiírást, hogy mit kell benyújtani, ugye annyit azért állarulok, hogy YouTube linkeket kell majd küldeni, de ott le van írva, hogy mint. A Magyar Jazz Szövetség honlapján meg lehet találni, és amit még szeretnék elmondani, hogy akikkel majd játszhatnak a versenyzők, azok is fantasztikus zenészek, Fónai Tibor fog bőgőzni, illetve basszusgitározni, Elek István szaxofonozni, és Nagyman Balázs zongorázni.
0: És a benyújtáshoz mi szükséges? Tehát úgy értem, hogy mit kell azon játszani, tehát egy dobszólót, vagy pedig ott is lehet valamilyen kombó felvételt beküldeni?
1: Mindenféleképpen kombó felvételt kell küldeni. Röviden összefoglalva, tulajdonképpen ami kötelező szám, az a Józsua című kompozíció, ami egy nagyon összetett kompozíció ritmikailag, ez kötelező, ezt mindenkinek. Három számot kell küldeni, a másik számnak valamilyen fusion jellegűnek kell lenni, tehát ez lehet latin, lehet rockos, valami nyolcados, vagy kicsit funkisabb felvétel. A harmadik számnak balladának kell lenni, söprűt valamelyik számba használni kell, és így nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert ezt ki is akartam emelni, hogy az egyik számban vagy négyezésnek kell lenni, ezt a dobosok tudják, hogy mit jelent, vagy egy környi dobszólónak. Tehát gyakorlatilag mindent be kell magukról mutatni, ugye ez három YouTube link, ahogy említettem, és zenekarral kell följátszani. Ami Szendőfi Péter részre egy nagyon nagy segítség, hogy a Józsua című szám, ugye, ami egy bonyolult szám, és esetleg zenekarral nehéz bepróbálni, feltett egy olyan verziót, amit le lehet tölteni, ott van egy link, hogy dob nélkül meg lehet találni a zenekari kísérletet, és hozzá lehet dobolni. Még egyetlen dolgot szeretnék elmondani, hogy talán ez kimaradt, hogy november 9-én hétfőn lesz maga a verseny döntője, amiben 8 versenyző fog bejutni azok közül, akik küldenek felvételeket, tehát Budapest Jazz Clubban november 9-én hétfőn lesz maga a döntő.
0: Én úgy gondolom, hogy talán a legjobb, hogyha azzal illusztráljuk ezt a beszélgetést, hogy Kőszeg Imrének van a lányáról, Abigailről egy száma, hogy a

0: Október 11-én vasárnap 19 órától a Vigyázó Sándor művelődési házban, a Jazzpresszóban várják az Arthritis Quartettet. Pintér Zoltánt, a formáció vezetőjét kérdezem. A leírásban az áll, hogy 2022-ben adtad ki a Breakthrough című albumodat. Ezzel a formációval ez az utolsó lemez, ugye?
1: Nos, ezzel a formációval és ezzel a névvel nem készült lemez. Ugyanez volt a zenekar, csak más volt a neve, de annak idején még Pintér Zoltán és Kolman Gábor kvartettként indult a zenekar, és ezen a néven adtuk is ki a lemezt, a Breakthrough című lemezt. Maga a lemez is, és a zenekar is arra alakult, hogy Pegel Adára emlékezünk, nála eltöltött évekre. Az ő kvartettjében játszottunk együtt a Gáborral, és 2022-ben sikerült is kiadnunk egy olyan lemezt, amely mindenkinek nagyon tetszett, nagy örömmel fogadta, mindenki szeretette, hallgatta. De azóta más formációkkal sikerült kiadnom még két albumot. Az egyik az 2024-ben jelent meg a Mainstream Line Quartettel. Ez az akkori Alapriumnak a Balázs Elemérrel és az Orbán Györgyel játszottuk föl, és a zenekarban szólista az Fekete Kovács Kornél volt, és az volt a lemeznek a cím, az albumnak a cím, hogy I Hear Rhapsody. És idén jelent meg egy különleges lemezem, egy dupla album, ami sajnos fizikai valójában nem jelent meg. Ez pedig a Duo vs. Trio, tehát Duo versus Trio, és dupla album, az egyik albumon duóban játszom a Gyurival, az Orbán Gyurival, a másik albumon pedig trióban játszunk a Pintér Zoltán trióval, és próbáltam megmutatni, hogy a két formáció között bár egy személy különbség van, mennyivel másképp játszik az ember, mennyivel másabb a hangulata, kinek melyik tetszik jobban, tehát ez már mindenkinek a saját megítélése, tehát az utóbbi időben ez történt.
0: Hogy lett Arthritis Quartet? Itt is látom Kolman Gábor nevét, tehát a szaxofonos maradt, és Radics József a basszusgitáros, és Horváth Zoltán pedig dobol.
1: Annyi történt, csak ugye folyamatosan keresgéltük a megfelelő tagokat, most arra talán sikerült stabilizálódni a helyzetnek. Azért történt névváltoztatás egyébként a formációban, mert az, hogy kimondani egy Pintér Zoltán és Kolman Gábor Quartet, szerintem azonnal tovább klikkelnek, vagy tovább lapoznak, tehát ez már sok információ, sok időt vesz igénybe. Elolvasni, feldolgozni, hagyjuk ezt így a dolgot. Ugye lett egy rövidebb frappáns név, az Arthritis Quartet, ami gyakorlatilag a kéznek az ügyetlenségére próbáltam vele utalni, hogy mindenki ügyetlen a zenekarba, ezért játszunk. Egyébként mindenkinek nagyon tetszik ez az elgondolás. Nagyon jó kis zenekar ez az Arthritis Quartet. Most bízom abban is, hogy stabilizálódik a tagoknak a személye. Picit korrigálnám, amit mondtál, mert Radics József barátom az, bár basszusgitáros, de bőgön fog játszani mindenképpen.
0: Mivel készültök? Vannak új szerzemények, és általában a te szerzeményeidet játszátok.
1: Hát igen, ez is hagyomány volt a Pege Quartetben, és ezzel is próbálunk adózni Pege Adár emlékének, hogy ő elsősorban, sőt csak saját kompozíciókat adott elő. Nagyon változatos volt a műsora, pop rock, latin, páratlan, mindenfélét írkált, és ennek a világnak szeretnék én is megfelelni, ezért nagyon változatos, színes műsor van. A lemezanyagból van egy-két közkedvelt kompozíció, nagyon sokan szeretnek a mai napig, de hát azóta születtek újabb kompozíciók, és talán majd egyszer ez is egy albumon meg fog jelenni. Egyelőre most a gyakorlási fázisban vannak, de igen, születtek újabb kompozíciók, és most ilyen gyakorlási fázisban van.
0: Szereted ezeket bejátszani, mielőtt felvennétek lemezre?
1: Hát ez sokkal kényelmesebb és sokkal jobb, mert egy felszabadultabb hangulatban ugye tudja az ember úgy gyakorolni, hogy nem egy próbást leszenek, hogy hú, most mit kéne ide csinálni, hanem most spontán kialakulnak a dolgok, és a szükséges dolgok rögzülnek. Ugye a jazzen az arról szól, hogy minden spontán érkezzen, de mindig kell lenni valami kapaszkodónak, ami alapján úgy kicsi komfortosabb lesz az embernek a játék az új számokkal kapcsolatban. Hát ami nagyon fontos, hogy egy nagyon kevés fellépési lehetőség van. Ugye vannak a fesztiválok, és vannak a pályázati lehetőségek, hogy pályázatokon keresztül tudunk koncerteket megvalósítani, és ez a koncert, ami most 11-én, október 11-én lesz Vigyázó Sándor Művelődési Házban, ez egy NKA támogatott koncert lesz, tehát az NKA-nak köszönhetjük, hogy ez a koncert megvalósulhat.
0: Már csak egyetlen kérdés maradt, hogy milyen zenét játszunk be?
1: Tudnám javasolni az első lemezről a Melancholy című szerzeményemet, ami egyébként mindenki nagyon szeret, egy nagyon kellemes hangzású, nyolcados lüktetésű kompozíció, és én is nagyon szeretem egyébként.

0: Egyéb programok. A Vive le Jazz sorozatban francia művészeké a főszerep a BMC Opus Jazz Klubban csütörtökön, pénteken és szombaton. Először a Contango Marie trombitás és Rafael Kenehen énekes szaxofonos nevével filmjelzett kvartett lép fel 8-án, majd 9-én Julien Stella klarinétos és Bastien Vigő szintén fúvós hangszeres szórakoztatja játékával a közönséget, és szombaton énekharmonika duó Charlotte Planchou és Didier Itursari érkezik az Opusba. Aztán folytatódik a Budapest Jazz Club világsztárok a BJC-ben sorozata, október 14-én Vladimir Kostadinovics, Joe Lockell-lal és Tony Lakatossal is büszkélkedő öttagú együttest hoz Budapestre, 17-én pedig a legendás brit-amerikai Andy Shepherd, Rita Martolucci-val és Andes Jorminnal a trió koncertet. Tóth Viktor a Könnyen érthető sorozatával hozza közelebb a muzsikát az emberekhez. Csütörtökön 19 órától kezdődik az esemény, a helyszín De La Motte Birpalota és Palota Múzeum. A Pluto Fusion Band Novák Éva közreműködésével a Budapest Jazz Clubban koncertezik szintén csütörtökön 20 órától. A Harmonia Jazz műhelyben az East Gypsy Bandet várják, szintén a Budapest Jazz Clubban, október 9-én. Gyémánt Bálint triójával szintén ugyanott lép fel, és október 14-én, tehát jövő hét szerdán a BMC Opus Jazz Clubban Tálas Áron billentyűs hangszerekkel játszik, Klaus Ádám pedig dobol. Így ért véget a mai Jazz Mozaik, közvetlen munkatársam Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Kis Józsefet hallják. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a Control.hu, a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEG vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett, jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett, és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Közölte, minden további fejleményről később ad tájékoztatást. A kormány a következő hetekben felléphet olyan korábbi közbeszerzésekben érintett építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merült fel. Erről Vitézi Dávid beszélt. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor leszögezte, az állam nem tűzheti ki célul, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc vagy Szíj László vállalatait. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A nyomozó hatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesták Miklós volt tárcavezetőt, megfigyelték a nyomozás idején, ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. Meghalt Mari Carmen Abascal, a spanyol lakhatási tüntetések szimbóluma. A 87 éves asszonynak 6 évnyi pereskedés után kellett távoznia a bérlakásból, ahol 70 éven át élt. Kilakoltatása napján hordozott.

híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, munkatársai a hangmérnök Szabó Péter, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Nikolaos Bancáros 1795-ben született görög zeneszerző és pedagógus volt, akit a görög műzenei hagyomány egyik meg alapozójaként tartanak számon. Korfún született, ott is tanult, aztán Itáliába került, a nápolyi iskola hatása alá. Stílusára hatott az olasz opera és egyházzene, nagyon sok misét, motettát, kantátát írt, és aztán a görög himnuszt is ő komponálta tudtommal. Most Ámon szimfóniáját halljuk keleti stílusban.

Amos szimfónia keleti stílusban. Nikolaus Mancáros zeneművét a Görög Rádió zenekar adta elő. Mancáros aktívan dolgozott a zenei intézményrendszer kialakításán, különösen a Korfui Filharmóniai Társaságban. Johann Nepomuk Hummel Hámol rondója szól.

Kummelhámor rondóját Stefan Lindgren játszotta. Liszt 1824-ben játszott első ízben nyilvánosan, mindenki kíváncsi volt a kis csodafiúra, a műsorának a központjában Hummel egyik zongora versenye volt. Félix Mendelssohn motettája következik a Notturnóban, Laudate Pueri, opuszám 39.

Laudate Pueri. Mendelssohn kórusművét a Polifónia kamarakórus adta elő, vezényelt Ivelin Dimitrov. A muzsika sokféle lehet, egy biztos, a zene érzelmeket kelt, és Felix Mendelssohn muzsikája is tele volt érzelemmel. Most a klasszika korának egyik zeneművésze, Luka Szorkocsevics harmadik szimfóniája szól.

Lukasz Orkocsevics harmadik szimfóniájának átiratát játszotta a Dubrovniki gitártrió. Puskin története a Rege szaltáncáról felgyűjtötte Rimszkij-Korszakov képzeletét, aki hihetetlen színgazdagsággal hangszerelt és remek zenéket komponált. A három csoda jelenetét hallgatjuk meg a Notturnóban.

Rimszkij-Korszakov Szaltán cár című operájából hangzott el a három csoda jelenet. A BBC filharmonikus zenekarát Vasilij Sinajszkij vezényelte. Milyen humorral, színgazdagsággal hangszerelt ez az orosz romantikus mester? Giovanni Antonio Piani második szonátája szól.

Giovanni Antonio Piani Párizsban 1712-ben komponált szonátáját Eva Saladin, Daniel Rosin és Johannes Keller játszotta. Most Schubert C-moll szonátája szól, Sakhaeg Nosratio voltából, ez a mű is az utolsó évben, 1828-ban keletkezett.

Schubert cémolszonátáját Csakhelyek Nosrati játszotta. A cémolszonáta Beethovent idéző első tétele, nagyon szaggatottan csendül fel a művész ujjai alatt, a finálé ördög galopja, pedig olyan, mintha nem is lehetne abbahagyni ezt a zenélést. Christoph Demancius zeneműve következik, intrádák és táncok.

Christoph Demancius táncait, a Hortus Musicus adta elő. Körülbelül 400 éves zenéket hallottunk, amelyek jól bemutatják a kor szórakoztató muzsikáit. Ilyenekre táncoltak az 1600-as évek elején az emberek. Most Ludwig Norman Ádor vonós hatosát hallgatjuk meg a Notturnóban.

Ludwig Norman Ádúr szextetjét a stockholmi vonós hatos játszotta. Norman stílusa a romantikus hagyományokat követte, de egy sajátos skandináv színezetet is vitt műveibe. A svéd zeneszerző zongora művész Göteborgban született, tanulmányait többek között Párizsban és Lipcsében végezte. 2 óra van.

Justin Davis kontra tenor, illetve az Európa Kamara Zenekar hangversenye következik, amelyen Rabin Ticsatti vezényelt. Elsőként Handel muzsikája hangzott el, Óda Anna királynő születésnapjára. Ezt a zenét Handel 1713-ban Londonban komponálta. Az alkalmi kantáta óda a brit uralkodó születésnapjára készült, ünnepélyes hangvételű darab. Szövegét Ambrose Phillips írta, aki allegórikus alakokon keresztül dicsőíti a királynőt és a békét. Hatalmas apparátusra készült a műbene fényes trombita szólókkal. Hát ezt hallgatjuk meg a koncert elejéről.